Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bár.

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanult belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

szívem el is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát,

0: Debrecen szeretetével. Itt a Best FM.
1: Jól halad a tehermentesítő út építése, ismét felmérik a balatoni bringa körállapotát. Közel 200 diák kezdte meg a tanévet a debreceni kadét képzőben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás keretében a Domokos-Márton út folytatásaként olyan új útszakasz készül, amely a 354-es és a 33-as számú főutakat köti majd össze. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy csökkentse a Debrecenben áthaladó forgalom terhelését, és javítsa a város északnyugati részének közlekedési kapcsolatait. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is épül. A fejlesztés jelentős előrelépést jelenthet a város közlekedésében, hiszen az új kapcsolat révén a forgalom egy része elkerülheti a jelenlegi, nagyobb terhelésű útvonalakat. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet

0: letenni.
1: Közel 200 diák kezdte meg az új tanévet a debreceni Kratófia Károly Honvéd középiskolában és kollégiumban. Számolt be róla a Dehír. Az első iskolai nap ezúttal is hagyományőrzőkkel és zászlóvivőkkel kezdődött. A kadétképzésben résztvevő fiatalok az általános közismereti tantárgyak mellett katonai jellegű képzésben és közösségi programokban is részt vesznek. Az intézmény célja, hogy a honvédelmi értékek közvetítése mellett olyan tudást és szemléletet adjon a fiataloknak, amelyet későbbi tanulmányaik és pályaválasztásuk során is hasznosíthatnak. Az új tanév megkezdésével tehát ismét benépesül az intézmény, ahol az első nap ünnepélyes keretek között zajlott. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk majd Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely esőzápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

Ezzel a... Na, ezt még egyszer. Ezt ebben a verziójában is tökéletes volt. A Társulat István a királyát hallották a reggelben. Vagyis hát még nem a reggelben, mert ez az éjszakai műsor utolsó dala volt. Vagy a hajnali, kinek hogy tetszik jobban. Halljuk, mivel indul a szerda a Best FM-en. Már a reggeli információs műsor.

0: Tihamállomból valóság. Tihamér írja, hogy a Budai Nagyantal utcán már működik a Trafibox. Tihi, köszönjük szépen, el is kezdjük Danival és a hírekkel.
1: Új kuratórium a Debreceni Egyetem élén. Megnövekedett forgalom, figyelmeztetnek a rendőrök. A nyarat búcsúztatták Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma, számolt be róla az uindep.hu. Az új testület elnöke az általános orvostudományi kar korábbi dékánja Mátyus László lett. A változás szeptember 1-től lépett életbe. Az új kuratórium tagjai között több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember is helyet kapott. Szűcs Edit Gizella, a műszaki kar korábbi dékánja, Radósz László egyetemi docens, a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar növényvédelmi intézetének oktatója, Islampé Zoltán ügyvéd, illetve Tóth Judit történész. A portál rámutatott arra is, a fenntartó alapítványok az országgyűlés korábbi döntése szerint, a tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. A Debreceni Egyetem fenntartói jogait ezt követően új rendszerben rendezhetik majd. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Immár országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet, az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta a rádiónak Dávid Mónika, rendőr a rezredes.
3: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Nagy érdeklődés mellett búcsúztatták a nyarat Hajdúszoboszlón, számolt be róla a haon.hu. A Szent István Parkban nyárzáró estet rendeztek, amelyre rengetegen látogattak ki. A szabadtéri programon Ábrányi Miklós idézte fel a 70-es, 80-as és 90-es évek legnagyobb hazai és nemzetközi slágereit. A közönséget ismerős dallamok és igazi nyárvégi hangulat várta, így a rendezvény méltó lezárása volt az idei nyári programsorozatnak. A szervezők a nyárvégi időszakban egy olyan közösségi programmal készültek, amelyen a különböző korosztályok együtt búcsúztathatták a vakációt.
0: A tegnap reggeli, vagy hajnali nagy zuhé után, ugye mi történt? Hát jött a pára, harapni lehetett szinte, napközben 32 fok is lehetett. Na, ma nem lesz annyi, viszont folytatódik a meleg nyárias időjárás, mondhatni a szeptemberi nyár.
1: Míg marad a melegebb idő egyelőre Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvítve fordulhat elő térségünkben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Köszönjük szépen, Dani. 20 fok alatt van a hőmérséklet, ma napközben 26-27 fok is lehet, úgyhogy egészen elviselhető, kellemes hőmérséklet értékekkel készülünk, és kiváló zenékkel. A tanév, az új tanév második napján, szeptember 2-a és szerda van ma a Dorinák és a... Ajajajajaj, Rebecca. A Rebekák ünnepelnek, én Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok a Temper City dalával. 4 perccel múlt el 6 óra.

0: Annak ki az, aki ott van még lélekben az álomhajón, vagy éppen a szárazföldön a tengerpartján, nosztalgiázva az elmúlt nyári vakáció után.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggel!
0: Nyári vakáció? Nyaralás? Az micsoda? Nem tudjuk értelmezni, bocsánat. De jó, hogy újra együtt vagyunk. Na, jó reggel, Debrecen! Levontuk a tegnapi nap reggelének a konzekvenciáit? Ó, azért nem volt annyira szörnyű. Vagyis ez semmi váratlan, mert hogy nagyjából iskola kezdéskor mindig ez szokott lenni. Jó, nem tett jót mondjuk a 47-es számú főúton közlekedőknek az a 3, 4 vagy akár 5 baleset is, amit az emberi figyelmetlenségből következett. Ebből tehát egyértelmű le kell vonni a tanulságot. Egyrészt nagyon, ennél sokkal jobban odafigyelni, nem csak magunkra, másokra is. Mindenkinek az a cél, hogy épségben és időben beérjen, ahova éppen igyekszik. Másrészt pedig időben kell elindulni otthonról. Látták, hogy hogy halad a forgalom, vagy éppen hogy nem halad a forgalom. Ezért tehát, ha kell, akkor egy picikét hamarabb induljunk. Egyébként, ha megengedek egy személyes megjegyzést, olvasom itt a kommenteket a tegnapi nappal kapcsolatban, hogy nem igaz, hogy minden szülőnek suliba, iskolába kocsival kell vinni a gyermekét. Mondanék egy konkrét példát, vagy nem annyira konkrét, mert általános. Itt van a Kovács család, vagy mondhattam volna éppen Tóth családot is. Tóth apuka, Tóth anyuka, Tóth Pistike, Tóth Karcsika, Tóth Júlcsika. Elindulnak mondjuk Sámsonkertből. Ugye azt javasolják sokan, hogy miért nem busszal viszik a gyereket iskolába. És mégis ezt hogy? Tehát Sámsonkertből elindulnak, Júlcsika az Epreskerti általános iskolába jár, Ferkó már nagyon a Tóth Árpád gimnáziumban kezd, és van még mondjuk egy Csokonaiba járó gyermek is. Hogy ezt most hogy? Hány busszal, hány villamossal, és hánykor kell elindulniuk, hogyha nem az autót választják, mint közlekedési eszközt, hanem maradnak a közösségi közlekedés eszközeinél. Ha valaki ezt frappánsan megtervezi, akkor mea culpa. Oké, igazad van, de ez azért nem annyira egyszerű. Na, ugye? Egyetértenek velem. Hello minden visszatérőnek! Milyen volt az első nap az iskolában? Meg lehet írni. Én meg játszom a zenei kedvenceket. Most például Nelly Furtadótól. Ez a Say It Right. Egy enyhe reggelen. Picikét kevesebb van, mint 20 fok. Ma a napközben 26-27 fok válható.

0: Push your hands up in the air, a Best FM-en bármikor beindulhat a buli, most éppen az LMFAO nagyslágerével, mindjárt fél hét van, jó reggel Debrecen zenei kedvenceivel, kedves Dorinák és kedves Bettinák, dehogy is Rebekák. Ma ők ünnepelnek, a Dorinák és a Rebekák elsősorban, a Bettinákat inkább engedjük el egy másik napra. Szeptember 2-a, szerda, híres születésnaposokkal folytatja Debrecen kedvenc rádiója. Például azzal a homoki Nagy Istvánnal, aki olyan remek természetfilmeket készített, mint a Gyöngyvirágtól Lombhullásig, 112 évvel ezelőtt született a természetfilmes filmrendező Homoki Nagy István. Aztán ma lett 69 esztendős Gáspár Tibor színész, a testvére Gáspár Sándor is színész. A 65. születésnapját ünnepli Eugenio Derbez, olyan vígjátékok főszereplője, mint a Derült égből apu, az Átejtve és a Hogyan legyél latin szerető. És ha már a nemzetközi sztárok, akkor 62. születésnapját ünnepli ma Keanu Reeves, libanoni születésű színész, Neo a Matrixból, és többek között az Édes November című film főszereplője. Na, szerintem ezzel készül majd ma reggel, hogy felköszöntsük Neót a 62. születésnapján. Ünnepel ma Salma Hayek, kereken 60 esztendős lett, a sportvilágából pedig Jimmy Connors, amerikai világbajnok teniszező, aki 74. Két televíziós sorozattal folytatjuk, az egyik egy hazai, régi, klasszikus televíziós sorozat, magyar, az volt a címe, hogy Rúzsa Sándor, a főszereplője pedig...
1: Hívd be, csúf! De a formája teszi, formája van neki.
0: Oszter Sándor, akinek ma lenne a 78. születésnapja, és aki ma ünnepel még, ez is egy televíziós sorozat lesz, sok a kedvence, de már világhírű,

0: ez bizony az NCIS, azzal a Mark Harmonnal, aki ennek a sorozatnak a főszereplője, az egyik, és ma a 75. születésnapját ünnepli.
1: Köszöntjük Dorina nevű hallgatóinkat! A Dorina görög eredetű, ritka női név, a Dorottya több nyelvben használatos kicsinyítőképzős változata, jelentése Isten ajándéka. A név egyik legismertebb tulajdonosa, Galambos Dorina énekesnő, megasztáros, a másik pedig önkedves Dorina, aki most a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot kívánunk a Rebekáknak is!
1: Köszöntjük Rebeka nevű hallgatóinkat! A Rebeka héber eredetű női név, jelentése megkötöző, megigéző, megbabonázó, jól táplált. Egyik leghíresebb viselője a névnek Rebeka, Uchrin Benedek kutyája, a másik pedig ön kedves Rebeka, aki reméljük nem érzi kutyául magát, és a rádiót nem uhatja meg.
0: Jaj, micsoda frappáns kis poén, hát ezen csak fokozni tudunk, remélhetőleg.
2: Ennyi, ennyi, meg ne tudja nagymama, könnyelműségem miatt leszel mama.
0: Hogy imádják a Rebik ezt a dalt. Főképpen, amikor ezzel húzták őket, hát remélem, ha nem lesz ilyen. Kedves Rebekák, kedves Dorinák, énekel önöknek egy Rebeka, mégpedig Arassal, a Temptation című dal előadója. Egy perccel, fél hét.

0: Rush és a névnapos Rebecca és a Temptation után anyám mondta, de előtte, amit nem anyám mondott, hanem Gergő, pontosabban írt és nem is mondott, hogy koccanás történt most a Rakovszkin az Attila tér irányába. Ó, a kutyafáját, hát tegnap is pont ott volt. Ja nem, akkor az Árpád tér irányába, tök mindegy, a Rakovszkin van a baleset, koccanás anyagi károsnak tűnik. Ennyit a ma reggeli balesetmentességtől. Pedig még most indult a reggel. És folytatódik tehát az Anyám mondta című dallal. Ez már a Follow the Flow. 5 perccel fél hét után. Gergő, köszi!
1: Nem akartam rommá menni. Egy életet mulattam át.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

your face, the hands to the sky, the bass drum, the groove.

0: The Cancer, a Veszte Fever, mindjárt jön a horoszkóp, de előtte hát tudjuk az élet, ami forgatókönyvírunk. Már ami a reggeli információs dömpinget illeti, és már egy balesetről volt szó, úgy látszik, hogy nem ússzuk meg ennyivel. A Rakowski utcában van egy baleset, az Attila tér felé haladva, a hallgatók elmondása alapján, és most itt vagy te is, jó reggelt, kicsit kintebbről, honnan is, szia!
1: Szép jó reggelt, Laci, én vagyok, a Zsiga, innen a 48-asra, a külső Vámos Pécsi úton van egy anyagi káros baleset, egy ráfutás, épp a percbe történt, itt mögöttem.
0: Külső Sámsoni út, baleset, ráfutásos, ott is vártam egy némi torlódás. De hogy mi várható a mai napon, azaz, hogy mit ígérnek már a csillagok, erről most beszél önöknek Berki Andrea, hiszen mindjárt 3:47 van, ez Debrecen kedvenc rádiója.
2: Mit jósolnak már a csillagok?
3: Horoszkóp a Best FM-en.
4: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
5: Kós, korán reggel megérzése valami rosszat sejtett, kellemetlen hírt hall, ezért legyen nagyon óvatos és másokkal fokozottan toleráns. Mika, pénzügyi tendenciája kedvező, de semmi olyanra ne költsön, amit nem tervezett be, és nem is szükséges. Magánéletében fordulópontra számíthat. Ikrek, pénzügyi kezdeményezései pozitívak, de vigyázzon, ne váljon meggondolatlanná. A jó körülményeknek köszönhetően hangulata kifogástalan. Rák, elvágyódik otthonról, egy napon talán sikerül is megszabadulnia. Lehet, hogy egyik rokona megérti a gondjait és segíteni akar. Oroszlán, a kiadásai miatt bosszankodhat, de örüljön annak, hogy volt miből fizetni, van esélye többet keresni. Szűz, tegye félre az álmodozást és a tervezgetést, összpontosítson a tényekre és cselekedjen. Mérleg, szabad kezet kapott a munkájában, így további önállóságra nyílik lehetősége, megoldódhatnak a nehézségei, de minden lassan halad. Skorpió, egy új szerelem, egy új terv foglalkoztatja, a házasságban él, a kapcsolata megújulhat, vagy éppen a szakítás ösztönzi arra, hogy felfedezze új lehetőségeit. Nyilas. Sokat panaszkodik az anyagi helyzetére, rá kellene ébrednie, hogy önnek a világ összes pénze sem lenne elég. Bak, ma nem éppen úgy történik minden, ahogyan elképzelte és szeretné. Vannak néha sikertelen pillanatok is, amelyeket át kell vészelni ahhoz, hogy utána minden derűs legyen. Vízöntő. Amire vágyik, az bizonyosan teljesülni fog, csak akarnia kell. Feladatával könnyen boldogul, sikerre viszi elképzeléseit. Alak. Remek hangulatban van, és a derűje a környezetére is átragad. Megérzései igaznak bizonyulnak, ezért mindenképpen hallgasson rájuk.
3: Vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM!

0: Ugye nem mentad meg, hogy egész nyáron a Best FM rádiót választottad, és ezt teszed majd a nyári vakáció után. A tegnap elindult új tanévben. A nyár egyik nagy kedvencre szólt éppen a 104,6 MHz-en. Kinga és Zsolt érkezik, ma meg Norbi közlekedési információkkal. Zsiga az előbb beszélt egy külső Sámsoni úton történt balesetről. Azt írta Norbi, hogy félreálltak a felek, hála az égnek, úgyhogy forgalmi akadályt nem képeznek a 48-as számú főúton. A külső Sámsoni úton tehát. Ja, nem, rosszul mondom, Vámospércsi úton. Külső Vámospércsi úton. Na, de mindegy, mert már félreálltak, úgyhogy lehet jönni, hát amennyire lehet. Kinga pedig a Rakovszki utcai balesettől jelentkezett be. A benzinkút előtt volt a baleset, de már szállítják el a sérült autókat, nincs túl nagy dugó, szépen lehet haladni. És gyakorlatilag Zsolt is ezt írja, a Mikefércsi úton szoktam bejönni, körülbelül 3 perccel vagyok megcsúszva a forgalom miatt, de amúgy nagyon jól járható az út. Azon a részen nem volt torlódás, meg baleset sem, ahol én haladtam, és éppen a fórumnál járok, viszonylag gyér a forgalom, észre sem lehet venni, hogy megkezdődött az iskola. Hát akkor ez maradjon így a későbbiekben is.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Felkészülünk a reggeli villámvoksra, de előtte egy különös sztori még a 70-es évekből, ugyanis pontosan abban az esztendőben, amikor én születtem 1970-ben, az akkor már híres, nem annyira sikeres Genesis együttes újsághirdetést adott fel, amelyben dobost kerestek. Ez az újság pontosan 56 évvel ezelőtt, szeptember 2-án jelent meg, és hát jó sokan jelentkeztek a meghallgatásra, de aztán a srácok, Mike Rutherfordék, végül Phil Collins-t választották az együttes dobosának. És nem elég, hogy a dobosa lett, hanem 75-ben, amikor kivált Peter Gabriel, akkor volt egy casting az énekeseknek is, de nem találtak jobbat, úgyhogy Phil bácsit választották. Milyen jól tették? A 80-as évekkel folytatjuk, a 7-es hírekig, ez a Genesis és az Invisible Touch.

Milyen jó, hogy jelentkezett arra az újság hirdetésre 56 évvel ezelőtt Phil Collins, így ő lett nem csak a Genesis dobosa, hanem aztán később az énekese is, miután Peter Gabriel szóló karrierbe kezdett. Na, a reggel első óráját a 80-as évekkel zártuk. Kezdjük esetleg a következőt is a 80-as évekkel? Mindjárt 7 óra, úgyhogy elő a telefonokkal, indul a ma reggeli villám derbi. Villám derbin természetesen nem a reggeli munkába, iskolába indulást és beérkezést értem, hanem a szavazós dit, 1-es, Belinda Carlisle, 2-es, David Kushner, és a Daylight.

hogy legyen ajánlatom a tegnapi nap nagy visszatérőinek is. Útban az iskolák felé. Tudjátok, srácok, ott mindig vár rátok.

0: Toy Story rajongó gyerkőcök és felnőttek, kötelezően hármast javaslom. 7 órakor a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói 2 színpadon. Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Go-Kart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy billet, jegy.hu.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.

0: figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes, Forrás utca 2!
1: Reklámot hallottak.
2: Több mint 30 ezer debreceni diáknak kezdődött meg az új tanév. A hazai kertészeteket is érinti a klímaváltozás. 14 hektáron pusztított a tűz Hajdúhatháznál. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 30 ezer általános és középiskolás diák számára kezdődött meg kedden a 2026-27-es tanév Debrecenben. Az iskolákban több mint 1200 kisgyermek lépte át első alkalommal az iskola kapuját. A tanévnyitó napján országszerte újra megteltek a tanintézmények, a diákok és a pedagógusok pedig megkezdték a munkát. Debrecenben is fokozott figyelem kísérte az iskolakezdést, hiszen az utak és a közösségi közlekedés által is nagyobb forgalmat bonyolítottak le. A Szobosztói úti általános iskolában például több mint 450 tanulónak csengettek be, közülük több mint 50-en most kezdték meg az első osztályos tanulmányaikat. Számolt be róla a dehir.hu. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
3: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
2: Mintegy 14 hektáron pusztított a tűz a napokban Hajdúhatház külterületén az Epres utca végében, írja haon.hu. A lángok egy körülbelül 4 hektáros búzatarlón csaptak fel, majd átterjedtek egy akácerdő lombkoronájára is, miközben lakóházakat is veszélyeztettek. A tűz megfékezéséhez több település hivatásos tűzoltóit riasztották. Hajdúböszörményi, debreceni, adonyi, hajdúnánási és nyíregyházi egységek dolgoztak a lángok megfékezésén. Több oldalról vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották a tüzet. Az erdészet saját erőgéppel körbetárcsázta a területet, a honvédség pedig visszaállítóval segítette a munkát. A tüzet végül körülhatárolták és eloltották, az utómunkálatok azonban még elhúzódtak. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban. Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvírve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
4: Köszi, Dani, és köszönjük a balesetekkel kapcsolatos bejelentéseket is. A külső Vámospércsi úton a 48-ason már félrehúzottak a felek annál a ráfutásos balesetnél, ami az előző órában történt. Ugyanez igaz a Rakovszkira is. A benzinkút környékén az Attila tér felé koccanás.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
4: Kíváncsi voltam ma reggel is, én és a zenei szerkesztőnk is nagyon-nagyon, hogy mi lesz ennek a villámvoksnak a végeredménye. Zsófi, Zolko, többek között ti is örülhettek, hiszen hiába a Toy Story, hiába az a gyönyörű gyermekkor, hát azért haladjunk a korral. Egy remek dal, Debrecen kedvenc rádiójával, David Kushner énekel, ez a Daylight, ez nyert ma reggel.
6: Telling

0: A 80-as évek a második helyen végzett ezzel a remek dallal a Best FM-en a szerda reggelben.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek a Best reggellel, kedves pajtársok! Elindultunk már az oskolába? Igen, akkor jó utat és élményekben gazdag napot kívánunk mára is, mint ahogy gondolom a tegnap is ilyen volt. Na hát élmények vannak az utakon is, sajnos baleset, pedig tegnap is, hogyha 47-esen nem történik zsinórban az a 3-4, vagy talán 5 baleset, mennyivel egyszerűbb lett volna közlekedni Mikepércsről Debrecen felé. Ma reggel nem lesz gond, ezt írják a hallgatóink, itt van Tibi, jelentem Laci, Mikepércs és Debrecen között zökkenőmentes a forgalom. A Mikepércsi út elej egy picit be van dugulva, de hát ez már megszokott. Hamar át lehet lendülni ezen a szakaszon. Nagyon helyes, várjuk a pozitív híreket. Azoknak jobban örülünk, mint a negatívaknak. Tehát ez nem kívánság műsor, az majd 12 és 2 között, meg délután 5 és 7 között lesz. Szeptember 2-án is, szerdán is, amikor a Dorinák és a Rebekák ünneplik a névnapjukat. Az előbb írta Inci, hogy ő is látta a baleset nyomait. Még ott vannak a felek, a külső Vámospércsi úton, az autókereskedéseknél. De félrehúzódtak, tehát ők biztos, hogy nem fognak forgalmi akadályt képezni ott. Na és akkor térjünk vissza a villámvokshoz, mert hogy azért szavaztak, bár nem olyan sokan, mint amennyire én számoltam volna a hármas versenyzőre, Buzz Lightyear-re és a Sheriffre, azaz a Toy Story zenéjére, amit a hazai verzióban a nagyszerű Berki Tamás énekel, úgyhogy kedves iskolába igyekvő gyerekek, küldjük ezt a dalt nektek speciálba, sok-sok szeretettel. Tegnap elkezdődött a visszaszámolás, megkezdődött az új tanév, egy kis bátorítás, figyelem, a 2026-27-es tanévből 179 nap van már csak hátra. Ha-ha.

0: Jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szia, Kati! Hogy vagy?
3: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
1: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
3: Á, én már öreg vagyok hozzá.
1: Dehogy vagy? A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
3: Tényleg?
1: Bizony. Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

világsztárból már is három, egyetlen egy dalban, David Guetta dalának közreműködői, ugyanis Teddy Swims és Tones and I voltak a Dance Monkey előadója. Jó reggelt kívánunk, Debrecen kedvenc rádiójában, mindjárt 7:30 van, hogy állunk, időben mindenki? Remélem a tegnapi nap tanulságos volt, hogy az időzítés, mármint az indulás időzítése, az valamelyest módosuljon, amennyiben nem találták elégnek az időt, ami arra volt biztosítva, hogy beérjen mindenki biztonsággal a célba, a munkahelyére, iskolába, óvodába. Baleset volt már sajnos ma reggel is, a külső Vámospércsi úton már félreálltak a felek. Nem tudom, a Rakowski mi a helyzet, de ott a benzinkút környékén az Attila tér felé haladva. Ott is volt egy baleset. A budai Nagyantarról pedig az aktív boxból jelentkeztek be. Hát nem abból, hanem attól, vagy amellől a hallgatóink. Köszönjük ezt is. 500-540 és 30-933-1046. Remélem, így 7:30-kor már bent vannak a gyerekek az iskolában, mert Anna Mari írt egy olyan furcsát. Gondolkoztam is rajta, hogy beolvassam-e vagy sem. Talán most már igen lehet, de azért az apukák, anyukák ott kisgyerekkel a kocsiban vegyék halkabbra a rádiókészüléket, csak utána ne felejtsék majd el visszahangosítani. Azt írja Anna-Mari, hogy azt hittem, Laci, elköltöztem egy másik bolygóra, vagy inkább elköltözöm egy másik bolygóra. Az, hogy a körforgalomnál nem használják az irányjelzőt, amikor elhagyják, azt túlélem. Az, hogy nekem van elsőbségem, és majdnem belém jöttek, szerencsére azt is túléltem, de az, hogy korán reggel, Debrecenben, a temető felé vezető úton egy pucér férfit fogok látni, azt nem láttam jönni, őt viszont sajnos igen, egy pocakos, szakállas, kb. 40-es fickó, és hát ahogy annak idején a földre érkezett, majdnem hogy, úgy jött velem szemben. Ó, Anna-Mari, azért remélem, hogy nem rántottad félre a kormányt. Jaj, Istenem, milyenek vannak el? És milyen zenék voltak a 80-as években? Mondjuk abban igazad van, hogy ott járnak futók, meg gyerekek is sokan. Szemet behújni, rádiót visszahangosítani, érkezik a Simply Red. A 80-as években olyan remek zenéket kedveltünk Mick Hacknelltől és együttesétől, mint ez a feldolgozás. Aztán nagy kedvenc volt tőlük ez a dal is. Katica kérdez, hogy nem a Terminátort láttad véletlenül? Ez jó. Hát addig jó, még nem kéri el valakinek a ruháját meg a cipőjét. A reggelben érkezik a Simply Red, emlékezve az együttes billentyűsére és ennek a dalnak a szerzőjére, akit úgy hívnak, hogy Fritz McIntyre. 74 éves lenne a mai napon. Nálunk ez az egyik legnagyobb kedvenc a Simply Red-től.

0: Best FM legkisebb hallgatói újra beülnek az iskolapadba.
1: Vigyázzunk rájuk reggel és délután is.
2: Légy lassíts, a sulim felé közelítesz.
3: A biztonságos suli kezdés támogatója.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A szerelem mindig bosszú álló. A férfi bosszút áll a nőn, aki legyőzte és megalázta. A nő bosszút áll a férfin, aki megtörte tartózkodását és ellenkezését. Egyénből egyszerűen a faj tagjává és anyává merte változtatni.

0: hangja. Debrecen hangja.
1: Best FM.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Lano és a Starboy nyáron a Virágkarneválon a Beer by Lake-en, ő is fellépett a Békástó partjánál. Ó, hol van már az a csodás nyár? Egyébként a nyár folytatódik szeptemberben is, nyárias meleg lesz ma, nem olyan meleg, mint tegnap. Tegnap olyan füllett párás volt a reggeli esős kezdet után, vagy a hajnali esős kezdet után. Napközben 30 fok felett, ma azért 30 fok alatt lesz a hőmérséklet. Korábbiakban már beszéltünk arról, hogy miért kell minden szülőnek autóval vinni a gyerkőcöt az iskolába, és kérdeztem, tényleg ilyen költői kérdés volt ez, hogyha valaki az agglomerációból indul el, de Sámsonkert, akármi, és Debrecenben legalább 3 iskolába kell vinnie, 1 általános, 2 középiskolába, 3 vagy akár 4 gyermekét, akkor az hogy oldja meg busszal, most őszintén? Na hát, ezt a témát lezártuk, de a Debrecenben közlekedőknek akár jó alternatíva lehet a kerékpár és az elektromos roller, utóbbival csak nagyon óvatosan. Láttam, hogy egyes iskolákban rendőrök érkeztek, köszönjük a munkájukat, akik felhívják a figyelmüket, hogy mennyire balesetveszélyes tud lenni a gyermekeknek és a szülőknek az elektromos roller. Na és mi újság a biciklivel, srácok? Túléltétek a királydínye tüske támadásokat? Jó, oké, a kerékpár szervizeknek is meg kell valamiből élni. Hát ilyenkor aztán van bőven munka, mert hogy Debrecen fertőzött sajnos, a fűkaszálás következtében a királydínje tüskék bekerülnek a kerékpárútra. Én is ránéztem valamelyik nap a külsőmre, és majdnem infarktust kaptam, amikor tele volt királydínje tüskével. Szerencsére azonban tavaly előtt megléptem azt, akit mindenkinek javaslok, vagy amit mindenkinek javaslok, defekt tűrő gumi. Csak ez a megoldás. Ha nem akarnak éppen két naponta belsőt cseréltetni a kedvenc kerékpár szervízesükkel, ugye Pistikém? Szóval jó ötlet, ez a bizonyos defekt tűrő, defekt álló gumi, ajánlom mindenkinek. A dal eredetije így szólt, 79-ben Donna Summer, a diszkó királynője, a Grammy-díjas diszkó rock dalával, a Hot Stuff-val 79-ben hódította meg a világot. Egyébként Harold Faltermeyer írta a dalt, aki a Beverly Hills zenéjét is, mármint a Beverly Hills zsaru zenéjét. Most jön az Ilyen volt, ilyen lett rovatunkban eredetileg a Hot Stuff Donna Summertől, aztán pedig Kygo van, mindjárt kiegészítjük.

Up the Jam, a vajas lekváros kenyér kenegetése közben is csak a Best FM, 8 óra múlt 1 perccel jöjjenek zenei ajánlataink a következő órából. Shakira! A születésnapos Zedde! Williams-el, a ma névnapjukat ünneplő Dorinákat és Rebekákat pedig a Beatles dalával köszöntjük majd. Sőt, ha belefér az időnkben, szerintem belefog, mert hála a jó Istennek, ma jóval kevesebb a közlekedési információ, mint tegnap.

0: termékkínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
1: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
2: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
3: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
4: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel-Szervíz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamanon Party és a European Operett. Ugrálóvár, arcmestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap. Élmények az egész családnak.
5: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
6: Reklámot hallottak.
7: Jól halad a tehermentesítő út építése, ismét felmérik a balatoni bringa kör állapotát. Közel 200 diák kezdte meg a tanévet a debreceni kadét képzőben. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás keretében a Domokos-Márton út folytatásaként olyan új útszakasz készül, amely a 354-es és a 33-as számú főutakat köti majd össze. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy csökkentse a Debrecenben áthaladó forgalom terhelését, és javítsa a város északnyugati részének közlekedési kapcsolatait. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is épül. A fejlesztés jelentős előrelépés jelenthet a város közlekedésében, hiszen az új kapcsolat révén a forgalom egy része elkerülheti a jelenlegi, nagyobb terhelésű útvonalakat. Ismét felméri a balatoni bringa kör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
8: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
7: Közel 200 diák kezdte meg az új tanévet a debreceni Kratokvil Károly Honvéd középiskolában és kollégiumban. Számolt be róla a Dehír. Az első iskolai nap ezúttal is hagyományőrzőkkel és zászlóvivőkkel kezdődött. A kadétképzésben résztvevő fiatalok az általános közismereti tantárgyak mellett katonai jellegű képzésben és közösségi programokban is részt vesznek. Az intézmény célja, hogy a honvédelmi értékek közvetítése mellett olyan tudást és szemléletet adjon a fiataloknak, amelyet későbbi tanulmányaik és pályaválasztásuk során is hasznosíthatnak. Az új tanév megkezdésével tehát ismét benépesül az intézmény, ahol az első nap ünnepélyes keretek között zajlott. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk majd Hajdúbiharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely esőzápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

0: Rosiétalát hallották a szerda reggelben, ahol
1: Oviba, suliba, munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: Bizony, bárhol is vagy, ott van veled Debrecen zenei kedvenceivel a 104,6 MHz-en. Jó reggel, nem csak Debrecen, hanem hát mindenki, aki a mi kis zenei összeállításunkat választja, mindjárt egy névnap köszöntő dallal folytatjuk, de előtte Gyula közlekedési információját olvasom. Tegnap ugye megvolt az első tanítási nap, rengetegen indultak el a munkahelyek, iskolák, óvodák, bölcsődék irányában. Ennek meg is volt az eredménye, én még ma reggelre sem hevertem ki a tegnapi információs dömpinget. A mai drasztikus visszaesést, azt megmondom őszintén, nem is tudom mire vélni. Vagy az van, hogy ilyen hamar megszokták, hogy itt jelentősen változott valami a nyári vakációhoz képest, és már fel sem vették azt. Egy, kettő, semmi probléma nem volt az utakon, mert mindenhol jól lehetett haladni. Három, azért, mert a tegnapi ízelő utó után mindenki azt gondolta, inkább ma otthon marad. Hát ez a legkevésbé valószínű verzió. De mit írt Gyula? Azt írta, hogy Böszörményi vezér Doberdó kereszteződés, klasszik, óriási probléma szokott lenni, hogy aki Böszörmény felől, Józsa felől érkezik, és kanyarodik a Doberdóra, úgy teszi, hogy általában két-három autó szinte mindig belóg a keresztforgalomban, ezért ott nem tudnak haladni, amikor amúgy meg tudnának. Most ez ma sem történt másképp, három autó ragadt be a kereszteződésben, úgyhogy a belváros felől csak a belső sáv tudott haladni. Erre mit tett az utolsó autós, aki a kereszteződésben ragadt? Egy rendkívül frappáns megoldással felhajtott a járdaszigetre, és a zebrán keresztül be tudott kanyarodni. Hát, lehet, hogy frappáns megoldás, de nem a legveszélytelenebb, és szerintem a Kressznek is van erről véleménye, meg a rendőröknek is lett volna véleménye, ha éppen ott vannak. Egyébként tegnap reggel nagyon sok kereszteződésben ott voltak, és amikor úgy gondolták, hogy kell, akkor irányították a forgalmat, hogy zavartalan legyen az áthaladás. Haladjunk mi is tovább a névnaposokkal, ma a Rebekák ünnepelnek.
2: Köszöntjük Rebeka nevű hallgatóinkat! A Rebeka héber eredetű női név, jelentése megkötöző, megigéző, megbabonázó, jól táplált. Egyik leghíresebb viselője névnek Rebeka, Uhrin Benedek kutyája, a másik pedig ön kedves Rebeka, aki reméljük nem érzi kutyául magát, és a rádiót nem ugatja meg.
0: És boldog névnapot kívánunk a Dorináknak is!
2: Köszöntjük Dorina nevű hallgatóinkat! A Dorina görög eredetű ritka női név, a Dorottya több nyelvben használatos kicsinyítőképzős változata, jelentése Isten ajándéka. A név egyik legismertebb tulajdonosa Galambos Dorina énekesnő, megasztáros, a másik pedig önkedves Dorina, aki most a rádiót hallgatja.
0: bestfmdebrecen.hu. Még most sem késő nevezni a névnaposokat és az évfordulósokat, sőt, ha most regisztrálnak szeptember 2-ára, születésnapost még neki is van esélye megnyerni a mai tortát, amellyel a reggelt zárjuk. Amivel viszont a névnaposokat köszöntjük, hát egy tegnapnál régebbi dal, pontosan 61 éve, hogy a boltokba került a Beatles együttes egyik legismertebb, legkedveltebb lemeze, rajta a címadódal 1965-ből, a Yesterday.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban. Ebes, Forrás utca 2.
2: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
3: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
4: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád!
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tideni, s még sorolhatnánk! Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte!
5: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián! Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán!
6: Reklámot

Hey, Mr. DJ, tudsz a balesetről? Most már igen, hogy ketten is megírták. A Vágóhídon történt, még pedig a felüljárón. A városba befelé? Jól olvasom? Igen, köszönjük szépen, Peti, neked az információt, és Józsi, neked is. A Vágóhídon tehát baleset történt, és a belváros felé haladva csak óvatosan, és csak nagyon figyelmesen, 500-540 és 39-33-104-6. 5 perccel, 8:30 után irány, először is a 80-as évek. Madonna egyik legnagyobb slágere 1983. szeptemberében jelent meg. Az volt a cím, hogy Holiday. És ígértem ennek a dalnak az evolúcióját. Na kérem, így indult a történet. 83-ban tehát. Aztán 3 évvel később így folyt.

Ez az igazi egyslágeres csoda. Két holland figurának köszönhetően, akiknek a nevét akkor is tudtuk, hogyha álmunkból keltettek fel. MC Michael G és DJ Sven. És ez a Madonna féle Holiday, reppesítve 3 évvel későbbről.

Szerintem már sejtik, hogy hova fajult ez az evolúció, hogy mi lesz a harmadik dal, ami Madonna Holiday-jára, illetve egészen pontosan az előző rap változatra vezethető vissza, hiszen Geszti Péterék egy remek ötlettel pont az előző holland srácok verzióját dolgozták fel. 1993, ez a Holiday Rap Debrecen kedvenc rádiójában. Természetesen a repülőktől.

0: tudom nekem ettől a daltól, mindig olyan jó kedven van. Gáspár Laci, bolond vagyok. Hát én is bolond voltam, hogy nem jöttem rá, hogy honnan is építkezett ez a dal. Innen! Egy kis bossanova, szenyorita. Más Kanada. Jaj, hát tudom már, mi hiányzott az életünkből. A hétvégén ez a hiányérzet megszűnhet, mert...
1: Nem csak szar voltál, hanem ízlésre is, meg csúnya is. Menjen innen. Arra menjék innen. Menjék ki magadnak innen. Na, hello. Mikrofon meg összetöltött, mert levonjuk a gázsitból.
0: Még szerencse, hogy nem úgy énekel, ahogy beszél. Na, beszéljünk a balesetről, ami a Vágóhídon történt, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, aki mondjuk a belvárost szeretné a Vágóhíd felüljáró felől elérni, az gyorsan tervezzen újra, és menjen a Huszárgál felé, meg inkább akkor ugye a Faraktár felé. Ugyanis, hello, jó reggelt!
2: Igen, szervusz! A Vágóhíd utcai felüljáron a lefele jövő ág, város felülő oldalon a lefele jövő ágba, száz két egyik kocsi a másikba. Nem fogják hamar elvinni, mert ahogy láttam, tiszta hűtővíz az út, tehát azt trélerezni menteni kell. A másik oldalon a sor a Lion Centeren túl van.
0: Ez van most a Vágóhídon, a felüljáró környékén. Gábor, köszönjük a tájékoztatást. Ernő, neked is. Hallottad? Balesetnek tűnik, nem pusztán műszaki hibának. 10 perccel járunk 9 óra előtt. Zed Anton Igorjevics Zavlajszkival folytatjuk, rövidebb nevén Zeddel, aki hát orosz származású, de német DJ, zenész, producer a 37. születésnapján. Itt van a Szubjektív Top 3. A harmadik

második helyen a Break Free. Közben Józsi írja, hogy nem csak a Vágóhídon van a felüljáron baleset, hanem a Balmazújvárosi úton is koccanás a Szabó-Lőrinc utca után. Az új kereszteződés, felfrissült kereszteződés után kifelé. És akkor Zed 37. születésnapján nálunk ez a number one.

0: Jazz FM rádiót hallgatják, mindjárt 9 óra van. Elismétlem azt a két balesetet, ami ebben az órában történhetett. Az egyik a Vágóhíd felüljáron befelé, a város felé, Kocsanás, a másik pedig a Lőrinc, Szabó Lőrinc utca környékén, a Palmazújvárosi úton és kifelé, jó? Mi meg haladunk tovább, előrefelé, Ankerekhoz. A szerda reggel utolsó órájának a nyitányában. Születésnapján köszöntjük majd a Neót, azaz a Matrix fő karakterét adó Keanu Reeves-t, de nem a Matrix-szal, hanem... Bár még csak a szeptember kezdődött tegnap, hamarosan érkezik az édes november. Zenében ebben az órában is filmben biztos. És 1988 Wembley stadion, Amnesty International, olyan fellépőkkel, mint Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, vagy éppen a főnök, The Boss, azaz Bruce Springsteen. 1988-as Human Rights Now koncert csúcspontja, a Born in the USA, ez is hallható lesz majd Debrecen kedvenc rádiójában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
1: A megbízható alap.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Szeptember 5. Hajdúsám Sanyi Ízek Fesztiválja. Városnap és helyi értékek startja. Vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás az Epreskerti rendezvénytéren. Most szombaton ingyenes programok, fellépők, Bódikusz és Margó, Mihály Filuca és Abba Tribut Show.
5: Reklámot hallottak.
6: Új kuratórium a Debreceni Egyetem élén. Megnövekedett forgalom, figyelmeztetnek a rendőrök. A nyarat búcsúztatták Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma, számolt be róla az uned.hu. Az új testület elnöke az Általános Orvostudományi Kar korábbi dékánja Mátyus László lett. A változás szeptember 1-től lépett életbe. Az új kuratórium tagjai között több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember is helyet kapott. Szűcs Edit Gizella, a műszaki kar korábbi dékánja, Radósz László egyetemi docens, a mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar növényvédelmi intézetének oktatója, és Lampé Zoltán ügyvéd, illetve Tóth Judit történész. A portál rámutatott arra is, a fenntartó alapítványok az országgyűlés korábbi döntése szerint a tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. A Debreceni Egyetem fenntartói jogait ezt követően új rendszerben rendezhetik majd. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Immár országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta a rádiónknak Dávid Mónika, rendőralezredes.
7: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgásra.

0: rendezvény méltó lezárása volt az idei nyári programsorozatnak. A szervezők a nyárvégi időszakban egy olyan közösségi programmal készültek, amelyen a különböző korosztályok együtt búcsúztathatták a vakációt. Míg marad a melegebb idő egyelőre Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvítve fordulhat elő térségünkben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Köszönjük ezeket a remek híreket, Dani, szóval akkor a nyár csak papíron vagy a naptárban ért véget, a gyakorlatban nem annyira, mert hogy folytatódik a nyárias meleg, ugyan ma kevesebb lesz, mint 30 fok, de a hétvégére visszatérhetnek a 31-32 fokok is.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A hírek alatt érkezett, hogy nem javult a helyzet, sőt rosszabb lett a Vágóhídon, mert hogy most már Zsibogón túláll a sornak a vége, akik a belvárosba igyekeznek, tessenek a Huszárgál felé elmenni, vagy más irányt választani, mert ott bizony egy baleset miatt jó kis dugó alakult ki. A felüljáron lefelé, a belváros felé, ott ütköztek a felek. Mi meg folytatjuk itt a Best FM-en a nyár egyik nagy kedvencével. Ez már az Ankara Egghouse, 4 perccel, 9 óra után.

0: Best FM Rádióban. Santana és Rob Thomas a Grammy díjas Smooth-fal a szerda reggelben.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
0: A friss információk között két közlekedési Vágóhíd utcai felüljáró baleset, a belváros felé óriási a sor, a Zsibogó után állt már annak a vége, és volt egy a Szabó Lőrinc Balmazújvárosi kereszteződés után is kifelé. Szeptember 2-a van, 995 éve annak, hogy elhunyt Imre Herceg, első Szent István fia vadászat közben, az ország pedig 1031-ben trónörökös nélkül maradt. 340 éve Buda felszabadul, 145 évnyi török uralom alól. 256 éve tartottak először Magyarországon lottó sorsolást, mégpedig Budán, a mai Batthyány téren, az akkor Lutrinak nevezett játékon is 90 szám közül 5 nyerő számot sorsoltak 1770. szeptemberében. És 81 év annak, hogy véget ért a II. Világháború 1945 őszén. A Missouri hadihajó fedélzetén a japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. Vietnámban pedig ugyanezen a napon a japán megszállók kiűzése után győz a forradalom, Ho Chi Minh kikiáltja köztársaságot, ezért ma van a vietnámi szocialista köztársaság nemzeti ünnepe. És egy zenetörténeti esemény, 38 éve annak, hogy elkezdődött a Wembley stadionban az Amnesty International világkörüli turnéja, amely turné, ami szeretett fővárosunkban Budapestre is elért. A Human Rights Now című turné főszereplői Sting, Peter Gabriel, Yosson Nudur és Tracy Chapman volt, na meg a főnök, aki már is érkezik a koncert egyik csúcspontjával, a dallal, ami Bruce Springsteen máig egyik legnagyobb slágere. Ez a Born in the USA, 9 perccel fél 10 előtt.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu Debrecen, Csapó utca 88.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
7: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
8: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
9: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
10: Reklámot hallottam.

0: Lisa Props, a Best FM-en és a Waves című dala. Mindjárt 3:40 van. Azaz, lezáró reggel, hogy elindulhasson majd a délelőtt az önök zenei kedvenceivel szeptember 2-án, szerdán. Na de mielőtt adunk egy születésnapi tortát valakinek is, kihirdetjük a reggeli informátorának járó pizza boldog nyertesét. Még 2 legyet szeretnék egy csapásra ütni. Nem elég, hogy ma van Keanu Reeves 62. születésnapja, ugye a Matrix tárjáról van szó, többek között, meg az édes november, ezzel készülök, megsugom, főszereplőjéről. Azért ne feledkezzünk el arról, hogy 17 éve, hogy elhunyt a nagyszerű Kristóf Tibor, aki hát színész volt, szinkron színész, szerintem Magyarország egyik legkedveltebb, legtöbbet foglalkoztatott szinkron színésze, 67 éves korában hagyott itt bennünket. Mutatom, hogy kiket és mit szinkronizált. Például... Például a sötét nagyurat, Darth Vader-t.
1: Hol vannak azok az adatok, amiket elloptatok? Mi csináltatok a tervrajzokkal?
2: Nincs nálunk semmiféle tervrajz. Ez diplomáciai űrhajó. Fontos küldetés teljesít.
1: Diplomáciai űrhajó. Mutasd nekem egy diplomatát. Mutassák át az egész hajót, amíg meg nem találják a tervrajzokat. Az utasokat meg hozzák elém. Élve!
0: Aztán egy másik sötét nagyurat, egy másik korból és egy másik világból.
3: A nevem Optimus hővezér. Autonóm robotorganizmusok vagyunk a Kiberton bolygóról. De hívj nyugodtan egyszerűen Autobotoknak.
4: Autobotok.
5: Mi a pálya vezéregér?
3: A főhadnagyom. A becses neve Jazz.
5: Azt hiszem, Kecónak elmegy ez a hely.
0: De imádtuk, amikor rajzfilm karaktereknek kölcsönözte a hangját. Igen, ő volt az angol úr, Willy Fogg, magyar hangja is, a rajzfilm sorozat magyar változatában. Ez a részlet megvan mindenkinek?
6: 4 percet késett.
7: Én?
8: Ajaj.
7: Itt valami tévedés van, Mr. Fogg. Az órám e percben pont 11-et mutat. Tisztelt uram.
8: Tisztelt uram,
7: a nevem Rigódom, és van szerencsém az inasi állásért folyamodni.
8: Az ajánlom leveletem, Mafla.
6: Itt az áll, hogy ezelőtt cirkuszban dolgozott.
7: Ó, igen, igen, uram. Voltam bűvész, trapézművész, kötéltáncos, majd tűzoltó őrmester Párizsban. Sok mindent csináltam, uram.
0: És ha már rajzfilmek...
9: Kegyetlen az élet, ugye? Mert pont én nem lehetek király. Neked pedig pont eddig tartott picinke életed. Agyé.
10: Anyukát sose mondta neked, hogy ne játszad az étellel?
0: Az oroszlán király. De rendszeresen kölcsönözte a hangját Sean Connery-nek.
11: Az idők kezdete óta... Sok-sok évszázada gyülekezünk már itt észrevétlenül. Titkos életeket élve küzdünk, hogy megérjük a találkozás idejét. Amikor az a kevés, aki megmarad, majd harcolni fog a végsőkig. Soha senki sem tudta, hogy itt éltünk köztetek. Egészen mostanáig.
0: Például a hegylakóban vagy szinkronizálta Morgan Freeman-t.
12: Azóta is azt a puccos kávét iszod.
13: Mi? Ez az új mániád?
12: Ne szarozz velem.
13: A macskák szaroznak?
0: A bakkancs listában bizony 67 éves korában, hogy elhunyt Kristóf Tibor, csak megsugom, az édes novemberben is volt egy szinkron szerepe, de nem miatta, hanem a ma 62 esztendős Keanu Reeves miatt játsszuk ezt a részt.
14: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
15: Nem érdekel.
16: Nem tetszik az ajánlatom.
15: Nem az ajánlata nem tetszik, hanem ön.
17: Uram, így lesz ez.
16: Öcsek a magáé.
18: Megkaptad az állást?
15: Életem legjobb ajánlata volt.
18: Mikor kezdesz?
15: Ez ügyben némi vita alakult ki. Ő azt kérte azonnal. Én azt mondtam... Soha.
18: Soha.
15: Soha.
14: Egy filmzene most a

0: dupláztunk Afrikából, ma reggel. Egyrészt mert volt a KFT Afrikája. Valamikor a reggelben, most meg a Tototól a reggel lezárásaként egy születésnapos Steve Porcarót, 69 esztendős lett, hallhattak muzsikálni az előző dalban. És hogy kit hallanak a következő percekben, meg a következő 4 órában, Morvai Szűcs Enikőt, akivel odaadjuk szeptember 2. születésnapi tortáját. Szia, Enikő!
1: Szia, Laci! Sokan esélyesekre, például Nagyné Ludasi Tünde, akit Renáta volt kolléganője szeretne meglepni, 16 éven keresztül dolgoztak együtt, viszont azt írta nekünk Reni, hogy néha a sors másként alakítja a dolgokat, de nagyon sok közös emlékünk van, ami mindig összetart minket, úgyhogy Tündit köszöntjük szívből. Somodi Imrét a 70. születésnapján a családja meg szeretné lepni rajtunk keresztül, Bodnárné Baló Krisztinát pedig Marica barátnője. A kedvenc rádióm által szeretném köszönteni Krisztit, szorgalmas, gondoskodó és családanya. Sajnos ritkán tudunk találkozni, de így is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Hát remélem, hogy szerencsés lesz ma. Az esély mindenképpen megvan, Kriszti. Boldog születésnapot! Szabó Makra Gabriella is ünnepel, Mocsár Izabella is. Az ünnepeltek között van, 7 éves lett a mai napon. Aztán Erdei Norina Alexát sem felejtették el, 2 éves. Azt írta nekünk az anyukája, hogy az én kis hercegnőm szeretnék meglepni, hiszen a szeptember 2-án lett 2 éves, és hétfőtől igazi nagy lány lesz, mert megy a bölcsibe, úgyhogy neki is elkezdődött az első oktatási éve, úgyhogy mondhatjuk ezt is, de inkább az már nevelési év. Aztán Nagy Enikőt köszönti Zoé, Marcus Bajramin is ünnepel, egy örök mozgó, imádja az autókat, most éppen Albániában nyaral, de ott is hallgatják a Best FM rádiót, 2 éves egyébként. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Való Boglárkát az anyukája köszönti, azt írják nekünk, hogy 4 éve hip-hopot táncol, a Level Up Tánc Studio tagja, úgyhogy rendszeres fellépője a debreceni virágkarneválnak, de hát Bogi nem nagyon szeret korán kelni. Úgy tűnik, hogy akkor a tegnapi nap nehezen indult számára, én azt gondolom. Minden esetre boldog születésnapot kívánunk neked is, aztán Szegvölgyi Szilviát is köszöntjük, Erika Bea, Anna Mari könyvelő és nyomozó társai, ő a világ legjobb könyvelője és főnök asszonya, igazán precíz, kitartó és megállíthatatlan, tehát előtte igazából nincs lehetetlen. Jónás Soroltát sem felejtették el, most lett 7. osztályos, aki már nagyon-nagyon várta a sulit, és hát azt is várja, hogy megnyerje vajon a Best FM tortáját. Ez hamarosan kiderül, hogy vajon ő lesz a szerencsés nyertesünk.
2: Halló, tessék!
0: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
0: Nagyon hirtelen felkapta a telefon Gabriella.
2: Igen. Pont most jöttem ki óráról.
0: Még rá sem tudtam készülni, hogy mit kérdezzek először. Tulajdonképpen úgy kezdtem volna, hogy na, akkor most eljött a pihenés ideje? Holott pedig nem.
2: Most jön a java.
0: Most jön a java? De mi volt a múlt héten?
2: Hát sok minden.
0: Sok minden, és elégedettek azzal a sok mindennel, ami Debrecen főterén történt?
2: Mindenképp, a 3x3 aztán, igen.
0: Mert hogy Gabriella abban is oroszlán részt vállalt a 3x3-as szervezésében.
2: Hát ilyen World Tour, így van, igen, Nemzetek Ligája, Women Series, igen.
0: És akkor így a haba tortán, hogy elindult a tanév.
2: Így van.
0: Mert igen, ha azt mondja, hogy most jött ki óráról, akkor ezt nem is tudtuk, pedagógusként.
2: Pedagógus.
0: Hát akkor hello újra az iskolában.
2: Így van, igen.
0: És megköszöntötték már a diákok, Gabriella?
2: Igen, diákok is és kollégák.
0: És Debrecen kedvenc rádiója megköszönthet?
2: Igen, nagy szeretettel, köszönöm.
0: Jaj, micsoda tanév kezdett, és micsoda lezárása a 3x3-osnak, mert ma reggel Szabó Makra Gabriella megnyerte a kisangyal Roblox tortáját, ami vaníliatorta, ropogós csokoládéval és sós karamell bevonattal.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Milyen lesz a következő óra?
2: Matek tanár vagyok, szóval marad a matek.
0: Akkor engedlek vissza matekozni a gyerekekkel. Fazekas Laci vagyok, boldog születésnapot kívánok. Ez a
2: Best FM.
0: Legyen csodás a napod és az új tanév, Gabica.
2: Nagyon szépen köszönöm további szép napot.
0: 3x3-as SB köszöntött egyébként, ezt nem mondtam.
2: Tényleg?
0: Igen. A szervezőbizottság nevében is boldog születésnapot.
2: De jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Tényleg a múlt héten Debrecenre figyelt az egész kosárlabda a világ, és hát akkor Gabinak köszönjük a munkáját, már meg boldog ünneplést. Most nagyon sokan figyelnek a Debrecen Best FM rádiójára, mert hogy eredményhirdetés, ami a ma reggel informátora akciónkat illeti, Szabó Zsiga Te nyerted a mai melans pizzát.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Mindjárt 10 óra, kezdünk a Lost Frequencies-zel. Jön az Enigma, egyik misztikus dala.

0: is megyünk, egyik imádott szülöttje.
1: Remélem egyszer nagyon leszek újra az égigemel mégis.
0: Reméltem én is egyszer, hogy nagy Boginak, aki egész aprócska gyermekén kezdte az éneklést, megjön az áttörés, és ez azt gondolom bekövetkezett, úgyhogy a szerda délelőttben hamarosan jól leszek újra, pontosan 10 óra.
2: Több mint 30 ezer debreceni diáknak kezdődött meg az új tanév. A hazai kertészeteket is érinti a klímaváltozás. 14 hektáron pusztított a tűz Hajdúhatháznál. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 30 ezer általános és középiskolás diák számára kezdődött meg kedden a 2026-27-es tanév Debrecenben. Az iskolákban több mint 1200 kisgyermek lépte át első alkalommal az iskola kapuját. A tanévnyitó napján országszerte újra megteltek a tanintézmények, a diákok és a pedagógusok pedig megkezdték a munkát. Debrecenben is fokozott figyelem kísérte az iskolakezdést, hiszen az utak és a közösségi közlekedés által is nagyobb forgalmat bonyolítottak le. A Szobosztói úti általános iskolában például több mint 450 tanulónak csengettek be, közülük több mint 50-en most kezdték meg az első osztályos tanulmányaikat. Számolt be róla a dehir.hu. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
4: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
2: Mintegy 14 hektáron pusztított a tűz a napokban Hajdúhatház külterületén az Epres utca végében, írja haon.hu. A lángok egy körülbelül 4 hektáros búzatarlón csaptak fel, majd átterjedtek egy akácerdő lombkoronájára is, miközben lakóházakat is veszélyeztettek. A tűz megfékezéséhez több település hivatásos tűzoltóit riasztották. Hajdúböszörményi, debreceni, adonyi, hajdúnánási és nyíregyházi egységek dolgoztak a lángok megfékezésén. Több oldalról vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották a tüzet. Az erdészet saját erőgéppel körbetárcsázta a területet, a honvédség pedig visszaállítóval segítette a munkát. A tüzet végül körülhatárolták és eloltották, az utómunkálatok azonban még elhúzódtak. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban. Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvírve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
5: Velünk repül a munkaidő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban. Ebes. Forrás utca 2.
3: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon. Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy billet, jegy.hu.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
5: civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Szia, Kati! Hogy vagy?
7: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
6: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
7: Én már öreg vagyok hozzá.
6: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
7: Tényleg?
6: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
8: Prepa.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat, mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.

0: Az Imagine Dragons dala után már indítjuk a szerda délelőttet itt a Best FM-en a 104.6-on. A budai Nagyantalon aktív volt a Trafibox, nem tudom, hogy azóta, amióta ezt az információt kaptuk, változott-e a helyzet, hogyha esetleg igen, akkor mindenféleképpen írják meg nekem 3933-1046.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Vagy csöröketnek is 500-540. Indul a délelőtt, a következő 4 órát együtt töltjük, a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, korán reggel megérzése valami rosszat sejtett, kellemetlen hírt hall, ezért legyen nagyon óvatos és másokkal fokozottan toleráns. Mika, pénzügyi tendenciája kedvező, de semmi olyanra ne költsön, amit nem tervezett be, és nem is szükséges, magánéletében fordulópontra számíthat. Ikrek, pénzügyi kezdeményezései pozitívak, de vigyázzon, ne váljon meggondolatlanná, a jó körülményeknek köszönhetően hangulata kifogástalan. Rák, elvágyódik otthonról, egy napon talán sikerül is megszabadulnia, lehet, hogy egyik rokona megérti a gondjait és segíteni akar. Oroszlán, a kiadásai miatt bosszankodhat, de örüljön annak, hogy volt miből fizetni, van esélye többet keresni. Szűz, tegye félre az álmodozást és a tervezgetést, összpontosítson a tényekre és cselekedjen. Mérleg, szabad kezet kapott a munkájában, így további önállóságra nyílik lehetősége, megoldódhatnak a nehézségei, de minden lassan halad. Skorpió, egy új szerelem, egy új terv foglalkoztatja, a házasságban él, a kapcsolata megújulhat, vagy éppen a szakítás ösztönzi arra, hogy felfedezze új lehetőségeit. Nyilas, sokat panaszkodik az anyagi helyzetére, rá kellene ébrednie, hogy önnek a világ összes pénze sem lenne elég. Bak, ma nem éppen úgy történik minden, ahogyan elképzelte és szeretné, vannak néha sikertelen pillanatok is, amelyeket át kell vészelni ahhoz, hogy utána minden derűs legyen. Vízöntő, amire vágyik, az bizonyosan teljesülni fog, csak akarnia kell. Feladatával könnyen boldogul, sikerre viszi elképzeléseit. Alak, remek hangulatban van, és a derűje a környezetére is átragad. Megérzései igaznak bizonyulnak, ezért mindenképpen hallgasson rájuk.

You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. Vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM.

A Self-Control után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak a szerda délelőttben, és hogyha valaki szeretne jót cselekedni, véradással egészen pontosan, akkor azt hétvégén megteheti, ugyanis most szeptember 5-én tartja 18. országos retro véradását az országos vérellátó szolgálat, és nyilván a rendezvény célja, mint minden évben, most is a vérkészletek feltöltése és annak a biztonságos fenntartása. A véradást retro zene, sör, virsli, menő és ajándékok teszik majd különlegessé. Nyilván a 18. évforduló a nagykorúvá és a véradóvá válás apropóján, az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. Személyigazolvány, szaj és lakcímkártya is szükséges. Részleteket az ovs.hu/retro oldalon találhatnak. Képzeljék el, hogy én egyébként körülbelül fél évvel ezelőtt voltam első véradó, és nem azért, mert féltem elmenni, vagy nem azért, mert nem akartam elmenni, hanem azért, mert akármikor próbálkoztam véradásra, mindig volt valami. Vagy pont előtte volt egy olyan betegségem, ami miatt nem adhattam vért, mert antibiotikumot szedtem, vagy éppen más. Mindig volt valami, ami miatt egyébként így abban a pillanatban, ahogy ott ültem, elutasítottak, hogy akkor nem. Szóval, amikor körülbelül tényleg fél évvel ezelőtt megpróbálkoztam vele, elindultam és mondtam, hogy jó, akkor most megint megpróbálom. És el sem hittem, amikor kimondták azt, hogy jó, akkor mehetünk, és akkor kezdjük is. Nagyon-nagyon boldog voltam, hogy tudtam segíteni, és én azt gondolom, hogy ha van rá lehetőségünk, ha egészségesek vagyunk, és mehetünk vért adni, akkor tegyük meg, hiszen életeket tudunk vele menteni.

0: Ahogy kezdelek, közben csörgött az 500-540. Halló, halló, best of fam.
1: Ja, Csaba vagyok. Martinkán, a Debreceni úton egy gyönyörű, szép tigris boxer piros nyakörvel sétálgat az út szélén. Nem tudom, szerintem a gazdáért keres.
0: Reméljük, hogy a gazdi hallgatja a rádiót, vagy legalább valamelyik ismerőse is azonnal rohan akutusért.

0: Girlfriend everywhere.
1: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
3: Jól halad a tehermentesítő út építése, ismét felmérik a balatoni bringa körállapotát. Közel 200 diák kezdte meg a tanévet a debreceni kadét képzőben. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás keretében a Domokos-Márton út folytatásaként olyan új útszakasz készül, amely a 354-es és a 33-as számú főutakat köti majd össze. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy csökkentse a Debrecenben áthaladó forgalom terhelését, és javítsa a város északnyugati részének közlekedési kapcsolatait. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is épül. A fejlesztés jelentős előrelépést jelenthet a város közlekedésében, hiszen az új kapcsolat révén a forgalom egy része elkerülheti a jelenlegi, nagyobb terhelésű útvonalakat. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
4: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozás vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
3: Közel 200 diák kezdte meg az új tanévet a debreceni Kratopfil Károly Honvéd középiskolában és kollégiumban. Számolt be róla a Dehír. Az első iskolai nap ezúttal is hagyományőrzőkkel és zászlóvivőkkel kezdődött. A kadétképzésben résztvevő fiatalok az általános közismereti tantárgyak mellett katonai jellegű képzésben és közösségi programokban is részt vesznek. Az intézmény célja, hogy a honvédelmi értékek közvetítése mellett olyan tudást és szemléletet adjon a fiataloknak, amelyet későbbi tanulmányaik és pályaválasztásuk során is hasznosíthatnak. Az új tanév megkezdésével tehát ismét benépesül az intézmény, ahol az első nap ünnepélyes keretek között zajlott. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk majd Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Carson Coma, Beton Hoffi és Krúbi 3-ashoz szólt itt a Best FM rádióban a 104.6-on, és attól függetlenül, hogy vége a nyárnak, még nem kell lemondanunk a kikapcsolódás a programokról, és még bátran szervezhetünk szabadtéri programokat is, mert az időjárás is tök jó lesz a következő időszakban. De hogyha valaki mégis mondjuk egy színház bejárást iktatna be, akkor szombaton van erre lehetőség, ugyanis különleges vezetett színház bejárásokkal várja az érteklődőket a Csokonai Teátrum. A látogatók olyan színekre is bepillanthatnak, amelyek általában rejtve maradnak a közönség előtt. Úgyhogy szombaton a színművészek vezetésével fel tudjuk fedezni a 160 éves épület számos különleges terét, többek között az öltözőket, a színpad, a díszletraktár, a színészbüfé, a zenekari árok és a forgószínpad több emeletnyi szerkezetét is. Egyébként a programra 10 éven felüli látogatókat várnak, ez nagyon-nagyon fontos, és a Csokonai Teátrum Kossuth utcai felüli főbejáratánál lesz majd a gyülekező. Részleteket egyébként a hivatalos oldalukon és a hivatalos Facebook eseményben is találhatunk. Különleges program, különleges lehetőség ez is akár a hétvégén.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tideni, s még sorolhatnák. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
3: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
4: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
5: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
6: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.

Játszom Debrecen zeneik kedvenceit itt a Best FM Rádióban a 104.6-on, és azért az elmúlt időszakban szerintem a moziban is nagyon-nagyon sok olyan film volt, amire érdemes volt beülni, érdemes volt megnézni. Ilyen volt például a Pókember, vagy az Odüsszeia, ami szerintem nagyon-nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszett az Odüsszeia, és attól függetlenül, hogy brutálisan hosszú, lebilincserő élményt tud nyújtani. Ezt már egyszer egyébként említettem itt a rádióban, hogyha valaki még nem látta azóta, akkor mindenféleképpen érdemes szerintem megnézni. Ugye ez IMAX kamerákkal készültek, szóval IMAX vászonra van lényegében írva az egész történet, és a forgatás is így történt, úgyhogy érdemes akár ott, de mi egyébként Debrecenben néztük meg, és ez is tökéletes élményt adott. No, de mi lesz a következő időszakban az a mozifilm, amit már nagyon-nagyon várnak? Hát érkezik majd az Átkozott boszorkáknak a második része, Sandra Bullock és Nicole Kidman visszatérnek az első film után, és hogyha szeretjük a fantasy vígjáték vonalat, akkor ez lehet az egyik legjobb választás. Aztán jön majd Brad Pitt és egy szolgálati kutya, akik próbálják túlélni a repülőgép szerencsetlenség után Alaszka vadonjában az életet. A vadon szíve szeptember 24-én kalandos túlélő filmnek ígérkezik. A kaptár egy kicsit ilyen horror sztori, szeptember 17-én várható, és lesz majd még például a Shaun, a bárány és a moszat vég szörnye, szeptember 24-én, családiasabb, humoros animáció, akkor is jó választás, hogyha egy könnyed filmet szeretnénk megnézni, tényleg akár a gyerekekkel. Nagyon sok izgalmas film ígérkezik a következő időszakban, sok olyan lesz, amit így érdemes lesz majd megnézni, például a Duzzogi hal kalandja, ami szintén egy ilyen családi történet, vagy a Verdák is jön majd szeptember 17-én. És én, mint Marvel rajongó is nagyon-nagyon várom már a Bosszúállók vígjáték ráadás című filmet, ami hamarosan szeptember 24-én fog majd debütálni. Ugye 2019-ben adták ki a Bosszúállók vígjátékot, ez viszont elvileg egy ilyen ráadás lesz, ami valóban le fogja zárni úgy igazán a teljes történetet. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Ezeket várhatjuk a következő időszakban a moziban.

sexy people.

0630 2010 3406, többen jelezték nekem, hogy Mikepécs belterületén történt egy hármas karambol, ott a benzinkút előtt, szóval aki Mikepécsre érkezik Debrecenből, és aki Debrecenbe indul, valószínűleg mindkét forgalmat feltartják, úgyhogy ott csak óvatosan közlekedjünk, figyelmesen, és igazából mindenhol az elmúlt időszakban, pont a tegnapi napon is nagyon-nagyon sok baleset volt, konkrétan a 47-esen is ott Mikepécs környékén, valami történik most azzal az útszakasszal ott jelenleg, érdemes figyelni és óvatosan közlekedni.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ufó és a szerelem doktor, közben én már itt fellapoztam a bestfmdebrecen.hu honlapunkat, ahol ugye lehet nevezni a házassági évfordulósokat és a névnaposokat is. Szeptember 2-ára is vártuk a nevezéseket, nagyon sok ünnepeltünk van, ugye ma a Dorinák és a Rebekák ünnepelnek, de emellett a házassági évfordulósok is sokan vannak. Két nyereményünk is van, ami egy jó hír, meglátjuk, hogy ki melyiket fogja elvinni. Az egyik ugye a Melas Szukrász, a nyereménye, vendégül látja a nyertest és a hozzátartozóját egy kapucsinóra és egy szelet süteményre a Laktanya utcán. A másik nyertesünk pedig a Tamara Fehér nevű jóvoltából egy 5000 forint értékű vásárlási utalványt zsebelhet be a mai napon. Na nézzük, hogy ki az első nyertesünk, vagy esetleg kik, mert ugye esélyesek a névnaposok és esélyesek a házassági fordulósok is. Házassági évfordulósunk viszi el a Melas Szukrászt, a nyereményét Szabadosné Huszánk Tímea és Szabados István. Ma a 37. házassági évfordulójukat ünneplik, és szeretné meglepni a férjem, ezt írta nekünk Timi. Sok-sok boldog együtt töltött évet kívánok magunknak. Mi is ezt kívánjuk nektek, sok boldogságban, és ma pedig a Melas Szukrászdában tudtok ünnepelni. Nos, nézzük, hogy ki a következő nyertesünk. Esetleg egy Dorina vagy egy Rebeka, mert hogy a Tamara Fehér nevű jóvoltából egy 5000 forintos vásárlási utalványt vihet el tőlünk. Egy Dorina a nyertes, méghozzá Kálai Dorina, aki dietetikusnak tanul. Most kezdi az utolsó évet a Debreceni Egyetemen, nagyon sok szeretettel köszönti a család nevében anya. Úgyhogy te vagy a szerencsés nyertes, aki a Tamara Fehér nevű jóvoltából egy 5000 forintos vásárlási utalványt vihet el. Szuper napot az ünnep!

0: szívem.
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.
3: Új kuratórium a Debreceni Egyetem élén. Megnövekedett forgalom, figyelmeztetnek a rendőrök. A nyarat búcsúztatták Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma, számolt be róla az uned.hu. Az új testület elnöke az általános orvostudományi kar korábbi dékánja Mátyus László lett. A változás szeptember 1-től lépett életbe. Az új kuratórium tagjai között több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember is helyet kapott. Szűcs Edit Gizella, a műszaki kar korábbi dékánja, Radósz László egyetemi docens, a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar növényvédelmi intézetének oktatója, Islam P. Zoltán ügyvéd, illetve Tóth Judit történész. A portál rámutatott arra is, a fenntartó alapítványok az országgyűlés korábbi döntése szerint, a tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. A Debreceni Egyetem fenntartói jogait ezt követően új rendszerben rendezhetik majd. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Immár országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
4: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
3: Nagy érdeklődés mellett búcsúztatták a nyarat Hajdúszoboszlón, számolt be róla a haon.hu. A Szent István Parkban nyárzáró estet rendeztek, amelyre rengetegen látogattak ki. A szabadtéri programon Ábrányi Miklós idézte fel a 70-es, 80-as és 90-es évek legnagyobb hazai és nemzetközi slágereit. A közönséget ismerős dallamok és igazi nyárvégi hangulat várta, így a rendezvény méltó lezárása volt az idei nyári programsorozatnak. A szervezők a nyárvégi időszakban egy olyan közösségi programmal készültek, amelyen a különböző korosztályok együtt búcsúztathatták a vakációt. Míg marad a melegebb idő egyelőre Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvítve fordulhat elő térségünkben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
5: Célállomás
2: Debrecen.
5: Pozíció
2: 104,6.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Ezt a FM Rádió kívánságműsor. Halló, halló!
1: Én számot szeretnék kérni.
0: Szia, bemutatkoznál?
1: Tomi, Hajdúhatázni.
0: Hallgatlak, Tomi.
1: Szeretném kérni a Desperádotot, akarom őt.
0: Kinek szeretnéd? Mi az üzenet?
1: Hát, szeretném kérni minden szerelmesnek, és üzenem nekik, hogy legyenek még jobban szerelmes, és szeressék egymást.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon. Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy billet, jegy.hu.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
9: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
10: Reklám.

0: Halló, halló, Best FM Rádió kívánságműsor.
1: Jó napot kívánok, szeretnénk ezt számot kérni. Julika vagyok inkább úgy. Julika, innen a személy települ. Szeretnénk küldeni ezt zenét a munkatársamnak, az AKSZ-seknek, Emiliának és Henninek, és Julika néninek, meg Katikának.
0: Igen, és milyen dalról lenne szó?
1: A Párnograszt.
0: Párnograszt.
1: Igen,
0: jó, rendben, érkezik majd.
1: Jó, viszont hallásra.

0: kívánsra műsorba, Stefan.
1: Szia, én egy számot szeretnék kérni. Judit, Jancsinak küldöm. Fekete vonat, újra reggel van. Ezzel a számmal szeretném neki kifejezni a szeretetemet, és üzenem neki, hogy várom haza. Köszönöm!

0: Kívánság, műsor Best of Fun.
1: Jó napot kívánok, én Balogh Sándor vagyok. És számot kérnék a szerelmem Bodabézom, akit a világon nagyon szeretek, minél több nekem, minél jobban szeretem az életem.

0: A zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Több mint 30 ezer debreceni diáknak kezdődött meg az új tanév. A hazai kertészeteket is érinti a klímaváltozás. 14 hektáron pusztított a tűz Hajdúhatháznál. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 30 ezer általános és középiskolás diák számára kezdődött meg kedden a 2026-27-es tanév Debrecenben. Az iskolákban több mint 1200 kisgyermek lépte át első alkalommal az iskola kapuját. A tanévnyitó napján országszerte újra megteltek a tanintézmények, a diákok és a pedagógusok pedig megkezdték a munkát. Debrecenben is fokozott figyelem kísérte az iskolakezdést, hiszen az utak és a közösségi közlekedés által is nagyobb forgalmat bonyolítottak le. A Szobosztói úti általános iskolában például több mint 450 tanulónak csengettek be, közülük több mint 50-en most kezdték meg az első osztályos tanulmányaikat. Számolt be róla a dehir.hu. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
3: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre

0: kincsén. Több oldalról vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kézi szerszámokkal oltották a tüzet. Az erdészet saját erőgéppel körbetárcsázta a területet, a honvédség pedig vízszállítóval segítette a munkát. A tüzet végül körülhatárolták és eloltották, az utómunkálatok azonban még elhúzódtak. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvírve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

0: Válságműsorba, Stefan.
1: Jó napot kívánok, Dorina vagyok, és a nővéremnek szeretnék küldeni egy zenét, ugyanis minden egyes alkalommal felszokott engem köszönteni a Best FM által, csak nem éppen voltam a szerencsés, és ennek is ezt megköszönve szeretnék neki küldeni egy zenét, az introvertáltalt az Ariától.
0: Oké, rendben, Dorina, azért nagyon sok boldog névnapot kívánunk neked.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy jó napod van, és hát, ha majd jövőre sikerül.
1: Igen, igen,

0: Beszéltem rádió, tessék.
1: Üdvözlöm, nem a Levente vagyok, csak azért telefonáltam volna, hogy a Leningen trafi van a szokásos helyén.
0: Köszönöm szépen, Levi. Vigyázz magadra, vezess óvatosan, szia!

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500 540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104.

0: Kívánság műsorba, Stefán.
1: Szia, Enikő, egy zenét szeretnék küldeni Leita vértesre.
0: Igen?
1: Testvéreimnek, meg anyukámnak, Desperádótól a valamelyiket. Desperádó.
0: Jó, rendben, érkezik majd. Köszi szépen, szia!
1: Szia!

0: kívánság műsor. Halló, halló!
1: Halló, Éva vagyok. Az unokámnak szeretnék egy dalt kérni, mert ma van a Nix napja, Jolinának.
0: Igen?
1: A Szófia.
0: Le fogom tudni játszani, és akkor azon kívül, hogy nagyon boldog névnapot kívánunk neki, mit üzenünk? Gondolom elkezdődött a suli?
1: Óvoda.
0: Ó, egyen meg a szívét. Akkor ő már valószínűleg nyáron is járt óviba, nem?
1: Igen, járt óvodába. Már most ment volna iskolába, csak még egy évet vissza.
0: Aha, hát akkor ballagni fog jövőre, mondhatjuk igen. Ezt is. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk neki.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallás.

Hooligans dala közben kaptam egy üzenetet Robitól, hogy a budai Nagyantalon aktív a trafibox, ott csak óvatosan. Ne csak otthon, hanem mindenhol érdemes figyelni. Ennyi volt, most már a kívánság műsor, lassan a végéhez érünk. Köszönöm, hogy ma délután is együtt rádióztunk, remélem, hogy sikerült egy kis jó kedvet, érdekes gondolatokat, kellemes perceket hozni. Akár úton vannak, akár otthon pihennek, vigyázzanak magukra, közlekedjenek óvatosan, és tartsanak velünk a folytatásban is. Én most elköszönök, de a zene is a jó hangulat marad, legközelebb ugyanitt találkozunk, addig is szuper napot. Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: életben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Jól halad a tehermentesítő út építése, ismét felmérik a balatoni bringa körállapotát. Közel 200 diák kezdte meg a tanévet a debreceni kadét képzőben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás keretében a Domokos-Márton út folytatásaként olyan új útszakasz készül, amely a 354-es és a 33-as számú főutakat köti majd össze. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy csökkentse a Debrecenben áthaladó forgalom terhelését, és javítsa a város északnyugati részének közlekedési kapcsolatait. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is épül. A fejlesztés jelentős előrelépés jelenthet a város közlekedésében, hiszen az új kapcsolat révén a forgalom egy része elkerülheti a jelenlegi, nagyobb terhelésű útvonalakat. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
3: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
2: Közel 200 diák kezdte meg az új tanévet a debreceni Kratokvil Károly Honvéd középiskolában és kollégiumban, számolt be róla a Dehír. Az első iskolai nap ezúttal is hagyományőrzőkkel és zászlóvivőkkel kezdődött. A kadét képzésben résztvevő fiatalok az általános közismereti tantárgyak mellett katonai jellegű képzésben és közösségi programokban is részt vesznek. Az intézmény célja, hogy a honvédelmi értékek közvetítése mellett olyan tudást és szemléletet adjon a fiataloknak, amelyet későbbi tanulmányaik és pályaválasztásuk során is hasznosíthatnak. Az új tanév megkezdésével tehát ismét benépesül az intézmény, ahol az első nap ünnepélyes keretek között zajlott.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szia, Kati! Hogy vagy?
2: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
1: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
2: Á, én már öreg vagyok hozzá.
1: Dehogy vagy? A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
2: Tényleg?
1: Bizony. Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes, Forrás utca 2!
0: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse! Cívisbeton.hu
4: Cívisbeton.hu
0: A megbízható alap!
5: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás!
6: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
7: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel Szerviz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamano Party és a European Operett. Ugrálóbár, arcfestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap. Élmények az egész családnak.
8: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
9: Reklám.

0: Új kuratórium a Debreceni Egyetem élén. Megnövekedett forgalom, figyelmeztetnek a rendőrök. A nyarat búcsúztatták Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma, számolt be róla az uned.hu. Az új testület elnöke az általános orvostudományi kar korábbi dékánja Mátyus László lett. A változás szeptember 1-től lépett életbe. Az új kuratórium tagjai között több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember is helyet kapott. Szűcs Edit Gizella, a műszaki kar korábbi dékánja, Radósz László egyetemi docens a mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar növényvédelmi intézetének oktatója, és Lampé Zoltán ügyvéd, illetve Tóth Judit történész. A portál rámutatott arra is, a fenntartó alapítványok az országgyűlés korábbi döntése szerint, a tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. A Debreceni Egyetem fenntartói jogait ezt követően új rendszerben rendezhetik majd. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Immár országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
0: Nagy érdeklődés mellett búcsúztatták a nyarat Hajdúszoboszlón, számolt be róla a haon.hu. A Szent István Parkban nyárzáró estet rendeztek, amelyre rengetegen látogattak ki. A szabadtéri programon Ábrányi Miklós idézte fel a 70-es, 80-as és 90-es évek legnagyobb hazai és nemzetközi slágereit. A közönséget ismerős dallamok és igazi nyárvégi hangulat várta, így a rendezvény méltó lezárása volt az idei nyári programsorozatnak. A szervezők a nyárvégi időszakban egy olyan közösségi programmal készültek, amelyen a különböző korosztályok együtt búcsúztathatták a vakációt. Míg marad a melegebb idő egyelőre Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvítve fordulhat elő térségünkben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! A Bestet hallgatják a 104.6-on, 3 óra múlt. Meghoztam a túlélő csomagot, amivel valahogy kihúzzuk a munkaidő végéig. A csomagot kitömtem a legütősebb zenékkel. Kezdjük is neki. Itt van Eminem és a Real Slim Shady.

0: Blast FM-et hallgatják a 104.6-on. Atyaisten, mennyi közlekedési info bejött itt hirtelen. Olvasom az üzeneteket például. Sziasztok, most teszik ki a madárt a kalitkába a Szabó Kálmán utcában. Ezt Zénó írta, köszi. Aztán sziasztok, Hajdúhatház béke úton a tüzépnél Fehér Szádban trafi. Török Robi írta ezt meg nekünk, ezt is köszönjük. Még egy üzenet, hello, István vagyok. A Leiningen utcán ellenőrzés van, ha még nem mondta senki. Köszönjük az infót. Illetve Saci írta meg nekünk, hogy Debrecenben a Diószegi úton is figyelnek a rendőrök.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Egyetlen Trafipax sem tud elbújni előlünk, várom továbbra is a közlekedési infókat önöktől, írjanak a 3933-1046-ra, vagy csörrentsék meg az 500-540-et. Dolgozzunk össze ma délután is. És mindezek mellé járnak a legjobb zenék is természetesen. Ettől Best FM a Best FM. Mindjárt jön Rick Astley, és Never Gonna Give You Up.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
4: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpitmax bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: Legyél te a legmenőbb az új tanévben. Lehetsz új is, akár egyetemista, a Pupillában most új szemüveged árából 20% kedvezményt kapsz. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.

Podcastet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és annak, hogy véget ért a nyár, azért van jó oldala is. Például az, hogy kezdődik a kézilabda szezon, holnap már a KNTH ligában fog pályára lépni a DVSC Skyline. Ez a csapat új neve, DVSC Skyline, ezt még egy kicsit szoknunk kell. Lényeg a lényeg, hogy csütörtök este 6-tól az Eger otthonában lépünk pályára. Azoknak a szurkolóknak, akik esetleg elkísérik a csapatot, egy csomó hasznos tudnivalót föltettek a DVSC kézilabda.hu oldalra. A legfontosabb, amit tudni kell, hogy az Eger ettől a szezontól új helyszínen játssza a meccseit, a dr. Kemény Ferenc sportcsarnokhoz kell menni, ott lesz tehát a mérkőzés. Tehát a dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban, ez Egerben a Stadion utca 8 szám alatt található. Jegyet csak a helyszínen lehet venni, és csak bankkártyával lehet fizetni, de mondom még egyszer, a szurkolóknak, akik utaznak a csapattal, érdemes ránézniük a dvrckézilabda.hu oldalra. Hajrá, Loki! Reméljük, hogy a lányok beveszik az egri várat. Közben pedig a bestem, David Guetta a pályán.

Ez a Best FM a 104.6-on, és gyors közlekedési info. Bianca írja nekünk, hogy sajnos baleset történt a Sámsonin, a Mátyás Király utcai kereszteződésnél. Legyenek óvatosak, jó utat. Mi is lassítunk. Jön a Glenn Madeiros.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és Sanya azt írja nekünk a Viberen, hogy még mindig mérnek a rendőrök Hajdú hatház belterületén a Béke útján. Köszönjük szépen az infót. Apropó rendőrök, a mai nappal egyébként új rendőrfőkapitánya van a Vármegyének, beiktatták ugyanis Miskolc eddigi rendőrkapitányát, Bak Rihárdot, az elődje Illé Zoltán pedig bűnügyi igazgatóként dolgozik tovább. Tehát a Vármegye új rendőrfőkapitánya a mai naptól, Bak Rihárd. A Best FM-en mi is szolgálunk és zenélünk, itt van Rita Óra és az Anywhere.

0: Több mint 30 ezer debreceni diáknak kezdődött meg az új tanév. A hazai kertészeteket is érinti a klímaváltozás. 14 hektáron pusztított a tűz Hajdúhatháznál. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 30 ezer általános és középiskolás diák számára kezdődött meg kedden a 2026-27-es tanév Debrecenben. Az iskolákban több mint 1200 kisgyermek lépte át első alkalommal az iskola kapuját. A tanévnyitó napján országszerte újra megteltek a tanintézmények, a diákok és a pedagógusok pedig megkezdték a munkát. Debrecenben is fokozott figyelem kísérte az iskola kezdést, hiszen az utak és a közösségi közlekedés által is nagyobb forgalmat bonyolítottak le. A Szobosztói úti általános iskolában például több mint 450 tanulónak csengettek be, közülük több mint 50-en most kezdték meg az első osztályos tanulmányaikat. Számolt be róla a dehir.hu. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra, így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
0: Mintegy 14 hektáron pusztított a tűz a napokban Hajdúhatház külterületén az Epres utca végében, írja haon.hu. A lángok egy körülbelül 4 hektáros búzatarlón csaptak fel, majd átterjedtek egy akácerdő lombkoronájára is, miközben lakóházakat is veszélyeztettek. A tűz megfékezéséhez több település hivatásos tűzoltóit riasztották. Hajdúböszörményi, debreceni, adonyi, hajdúnánási és nyíregyházi egységek dolgoztak a lángok megfékezésén. Több oldalról vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották a tüzet. Az erdészet saját erőgéppel körbetárcsázta a területet, a honvédség pedig vízszállítóval segítette a munkát. A tüzet végül körülhatárolták és eloltották, az utómunkálatok azonban még elhúzódtak. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban. Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvírve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, a Bestet hallgatják. 4 óra elmúlt, nagy dolgokat a mai napra már ne tervezzenek, ha tehetik, akkor nyomás haza, ha pedig még dolgoznak, akkor csak óvatosan. Inkább figyeljenek ránk egy kicsit, érdemes lesz, hozzuk a legjobb zenéket. Itt a Valmar és a Balatoni Lány.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is veled, Best FM.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Jó utat hazafelé mindenkinek. Nagyon óvatosan a Diószegi úton, trafi van. Nagyon óvatosan a Szabó Kálmánon működik a Trafi Box. És nem olyan régen, még a Leiningenen is mértek, ez aktuális-e még, valaki onnan küldhetne egy kis helyzetjelentést. Vigyázzanak magukra. És kimondom a varázsszót. Kívánságműsor. Innentől kezdve fogadom a kéréseket, kezdjünk el hangulódni a mai kivire. 5-től 7-ig ma is önöknek kell megtölteniük a Best FM-et jobbnál jobb zenékkel. Már is csöröketnek, 500-540, ez a forró drótunk, ahol hívhatnak. 500-540, gyerünk, gyerünk, várom a kéréseket. És közben mindjárt egy kis 90-es évek hangulat, ó, de szerettük annak idején a Masterboy és a Feel the Heat of the Night.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
4: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest.
5: A Margittai termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnák. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
5: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
6: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
7: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás!
8: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
9: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
10: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel Szervíz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamano Party és a European Operett. Ugrálóvár, arcfestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap, élmények az egész családnak.
11: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
12: Reklám.

0: a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Vigyázzanak magukra itt a délutáni csúcsforgalomban, és a jövő héten is lesz egy kis vízhiány a városban. Mondjuk ez még odébb van, de már most szólok önöknek. Jövő kedden reggel 8:30 és dél között a külső vásártér 11 szám alatt ivóvízbekötési munkákat fognak végezni. Emiatt a külső vásártér 8 és 13 szám között, illetve a Térei János utcában nem lesz víz. Tehát ez jövő kedden reggel 8:30 és dél között. Azért majd még erre emlékeztetjük önöket addig, hogy el ne felejtsék.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: A város ritmusát 5 órától önök adják meg, mindjárt kívánságműsor, már hívhatnak az 500-540-en. Egyébként a Gunna the Script és a Super Hero.

Még a délutáni csúcsforgalom is könnyebb ilyen zenékkel. Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Két hét múlva pedig jön a nagy buli, szeptember 16-án rendezik idén a Debreceni Egyetem szokásos tanévnyitó fesztiválját, a U-Date. Idén 10 éves a rendezvény, hiszen 16-ban rendezték meg először, és most ebben az évben az egyetem nemzetköziségére helyezik a hangsúlyt, azt is szeretnék megmutatni, hogy hát egy laza 140 országból tanulnak itt fiatalok, de persze jó nagy buli is lesz, fellép a BSV, Betonhoffi, a Parnograss, Charlie, Nagybogi, és még sokan mások, tehát szeptember 16-án jön az idei U-Day. Na, hogy egy kicsit ellensúlyozzuk a buli hangulatot, most viszont 4 perc világfájdalom az R.E.M-mel.

West FM-et hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és a következő két órában, hölgyeim és uraim, bármi megtörténhet, hiszen kezdődik a kívánság műsor, a következő 120 percben önök válogatják a zenéket. Azt már tudjuk, hogy mivel kezdünk, jön a foci VB himnusza, Shakira.

0: a kívánság műsor.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
9: Cívisbeton.hu.
8: A megbízható alap.
10: Szeptember 5. Hajdúsám Sanyi Ízek Fesztiválja. Városnap és helyi értékek startja. Vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás az Epreskerti rendezvénytéren. Most szombaton ingyenes programok, fellépők, Bódikusz és Margó, Mihály Filuca és Abba Tribut Show.
11: Bennünk B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu
12: Reklámot hallottak.
13: Jól halad a tehermentesítő út építése. Ismét felmérik a balatoni bringa körállapotát. Közel 200 diák kezdte meg a tanévet a debreceni kadét képzőben. Kis Dániel vagyok.
12: Hírek a Best FM-en.
13: Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás keretében a Domokos-Márton út folytatásaként olyan új útszakasz készül, amely a 354-es és a 33-as számú főutakat köti majd össze. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy csökkentse a Debrecenben áthaladó forgalom terhelését és javítsa a város északnyugati részének közlekedési kapcsolatait. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is épül. A fejlesztés jelentős előrelépés jelenthet a város közlekedésében, hiszen az új kapcsolat révén a forgalom egy része elkerülheti a jelenlegi, nagyobb terhelésű útvonalakat. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
14: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
13: Közel 200 diák kezdte meg az új tanévet a debreceni Kratokvil Károly Honvéd középiskolában és kollégiumban. Számolt be róla a Dehír. Az első iskolai nap ezúttal is hagyományőrzőkkel és zászlóvivőkkel kezdődött. A kadét képzésben résztvevő fiatalok az általános közismereti tantárgyak mellett katonai jellegű képzésben és közösségi programokban is részt vesznek. Az intézmény célja, hogy a honvédelmi értékek közvetítése mellett olyan tudást és szemléletet adjon a fiataloknak, amelyet későbbi tanulmányaik és pályaválasztásuk során is hasznosíthatnak. Az új tanév megkezdésével tehát ismét benépesül az intézmény, ahol az első nap ünnepélyes keretek között zajlott. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk majd Hajdúbiharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely esőzápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.
12: És most!
2: Indul az esti kívánság műsor
12: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog és Tam Vilmos. Önkiszolgálás van, fáradjanak ide a zenei svéd asztalhoz, és vegyék el, amit a legjobban szeretnek, indítjuk a kívánság műsort. A 3933-1046-ra írni tudnak, az 500-540-en pedig hívhatnak. Roland például az edzéshez kérte saját magának Sirius slágerét, nem sokára jön a Stumble In, de hölgye ki az elsőbség, úgyhogy előtte még teljesítjük Anett kérését is, a Groove House, és ha újra látom, neki szól majd. És itt az első telefonálónk is, Regina, szia!
9: Szia! Én Shakirától kérem a VB himnusz.
0: Oké. Okay.
9: A kislányomnak, Rózának küldöm, mert nagyon szereti, és ha hallja, akkor sietek haza hozzá.
0: Rendben van, küldjük a dalt, te pedig repülj haza. Ciao, ciao!
9: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Ennyi az egész. Hívjanak, írjanak.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: itt a 104.6, a Best FM-et és a mai kívánság műsort hallgatják. Köszi, hogy ilyen sokan írnak, hívnak, és hát időnk az bőven van még, úgyhogy nyugodtan, csak így tovább. A 3933-1046-ra várom az SMS-es Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig lehet csörögni. Edit kívánságát már csőre töltöttem, mindjárt jön Kylie Minogue és az In Your Eyes, de közben pont csörög a telefon is. Halló, tessék!
1: Halló, szia!
0: Igen, jó helyen vagy!
1: Számot szeretnék kérni.
0: Hallgatlak.
1: Charlie-tól a New York, New Yorkot. Küldöm a férjemnek, Lacinak.
0: Üzenjünk is neki valamit.
1: Hogy szóval egy kicsit munkahelyi gondjai vannak, és üzenem neki, hogy fel a fejjel, együtt mindent megoldunk.
0: Ó, ez szép, ez szép. Figyelj, bármi is van, én drukkolok, hogy tényleg így legyen, és megoldjátok. Veletek vagyunk.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szívesen, és a dal is jön mindjárt. Charlie-tól a New York, New York, itt a Westen.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
6: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
7: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
8: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
9: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.

0: ezt a felvet hallgatják. Ez pedig itt a kívánság műsor. Tessék, csak tessék, vegyék, vigyék a jobbnál jobb zenéket, kérjék a kedvenceiket. 5-től 7-ig ma is írhatnak a 39-33-104-6-ra, vagy hívhatnak itt az 500-540-en. Például valaki röviden, de többen írja SMS-ben, hogy szeretném kérni a Hold dalát. Rendben van, az Álmok futók nagy slágere nem sokára érkezik. Előtte Harry Styles és az As It Was, Anett kérte, és az anyukájának küldi. És haló, tessék, kívánság műsor.
1: Ja, Brigi vagyok. Egy múlt jelen jövőt majd letudol nekem nyomni a kívánság műsorba.
0: Ha nagyon szépen megkérsz, akkor megoldom neked.
1: Nagyon szépen megkérlek.
0: Jó, egyefene. Kinek küldöd?
1: Hát ezt most így konkrétan magamnak.
0: Üzenj is magadnak valamit.
1: Nyugodjak meg.
0: Jó, nyugtatóként küldöm majd. Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Hello, szia. Itt vagyunk egy telefonhívásnyira egymástól. Csörögjenek az 500-540-re. Este 7-ig tart a kívánság műsor.

0: Ez a Best FM a 104.6-on. Minden dalt önök válogatnak egészen este 7-ig. Tegyék oda magukat, ahogy eddig, és hívjanak az 500-540-en, vagy írjanak a 39-33-104-6-ra. Például Melinda azt üzeni Fecónak, hogy nagyon szereti őt, és hát a világ egyik legromantikusabb dalát küldi, Whitney Houston és az I Will Always Love You. De közben a vonal végén is várakozik már valaki. Szia!
1: Sokolom, Armin vagyok. Innától kérem az őmézinget.
0: Rendben van. Kinek küldöd?
1: A testvéremnek, hogy tanuljon jól, mert most lett iskolás.
0: Ó, hogy hívják őt?
1: Zsófinak hívják.
0: Nincs ott veled? Nem tudod átadni neki a telefont?
1: Nincs most itt sajnos.
0: Ó, de kár, pedig megkérdeztük volna tőle, hogy ízlik neki az iskola. Nem baj, mondd meg neki, hogy mi is drukkolunk, hogy jól tanuljon, jó?
1: Rendben, köszönöm. Oké. Okay.
0: Milyen kis vagány volt. Jön a dal természetesen, innen is az Amazing a Best kívánság műsorában.

és ez itt a mai kívánságműsor. Ahogy az előbb is mondtam, jön Whitney Houston és az I Will Always Love You, amihez jött még egy üzenet. Azt írja Tom, hogy sziasztok, én ezt a számot szeretném kérni az én kis aranytepertőmnek. Nagyon szeretem őt, az ő mackója. Hát akkor szóljon ide is az dal. Whitney Houston most a besten.

0: Új kuratórium a Debreceni Egyetem élén. Megnövekedett forgalom, figyelmeztetnek a rendőrök. A nyarat búcsúztatták Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma, számolt be róla az uindep.hu. Az új testület elnöke az általános orvostudományi kar korábbi dékánja, Mátyus László lett. A változás szeptember 1-től lépett életbe. Az új kuratórium tagjai között több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember is helyet kapott. Szűcs Edith Gizella, a műszaki kar korábbi dékánja, Radósz László egyetemi docens, a mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar növényvédelmi intézetének oktatója, és Lampé Zoltán ügyvéd, illetve Tóth Judit történész. A portál rámutatott arra is, a fenntartó alapítványok az országgyűlés korábbi döntése szerint, a tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. A Debreceni Egyetem fenntartói jogait ezt követően új rendszerben rendezhetik majd. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Immár országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta a rádiónknak Dávid Mónika, rendőralezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
0: Nagy érdeklődés mellett búcsúztatták a nyarat Hajdúszoboszlón, számolt be róla a haon.hu. A Szent István Parkban nyárzáró estet rendeztek, amelyre rengetegen látogattak ki. A szabadtéri programon Ábrányi Miklós idézte fel a 70-es, 80-as és 90-es évek legnagyobb hazai és nemzetközi slágereit. A közönséget ismerős dallamok és igazi nyárvégi hangulat várta, így a rendezvény méltó lezárása volt az idei nyári programsorozatnak. A szervezők a nyárvégi időszakban egy olyan közösségi programmal készültek, amelyen a különböző korosztályok együtt búcsúztathatták a vakációt. Míg marad a melegebb idő egyelőre Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvítve fordulhat elő térségünkben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Köszönjük szépen a híreket, megkezdjük a kívánságműsor második fél idejét. Az állás továbbra is a hallgatóknak kedves, hiszen önök mondják meg, hogy mit hallgassunk. A 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Kezdjünk egy Viber üzenettel, amit Pihe írt nekünk. Sziasztok! Szeretném megkérni és meghallgatni Nana He's Coming című dalát, mert már rég hallottam és nagyon szeretem, mert olyan különös hangulata van ennek a számnak, előre is köszönöm. Na hát, mi is különleges hangulatba kerülünk akkor tőle valószínűleg hamarosan Nana és a He's Coming. Előtte viszont egy igazi Best FM-es sláger jön az Ankara Echo-hoz, és a Benny áll, a vonalban pedig Jani. Szia, kinek szóljon ez a dal?
4: Szia, Jani vagyok Mikepésről. Ezt küldöm a két kollégámnak, Martinak és Petinek, hogy jó pihenést, aztán holnap találkozunk.
3: Na, lesz valami különleges dolgotok holnap?
4: Nem, csak simán pörgős napunk lesz, készüljenek.
3: Akkor kemény nap, kicsit ráhangolódtok, oké. Okay. Az Ankara Echo-hoz és a Benny áll, itt a Best kívánság műsorában.

0: Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on, és hogy van mit hallgatni, az az önök érdeme, hiszen pörög a kívánság műsor.
1: 6-14 szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: Dani kérésére előveszünk egy nagy klasszikust, jön majd a Scorpions és a Wind of Change, küldi mindenkinek, aki szereti. De közben valaki a vonalban, halló!
3: Szervuszörökem, Tibi vagyok, szeretnék kéne zenét. A tankcsapdától, a füstés dob, lehet tudjuk adni?
0: Füstés lábdob, aha. Kinek az, küldöd?
3: Az. Én küldöm Zsuzsikának, küldöm Brigitte Csajának, meg küldöm mindenkinek, hogy szeretném a nektek.
0: Oké, akkor már csak egy kis hangerőt kérünk, és jön a tankcsapda be.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

0: hozzám.
1: Ez a Best FM a 104.6-on, a TNT, és az ugye itt alszol, és ugye kérnek még dalokat, hiszen este hétig tart a Best kívánság műsor. Írjanak!
2: SMS és Viber számunk 30 933 104.6,
1: vagy hívjanak!
2: A Best FM kívánság vonala 500 540.
1: Anikó és Miki valahol az autópályán tartanak Budapest felé. Remélem még vételkörzeten belül vagytok, mert mindjárt jön a ti dalotok. Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head. De közben van egy telefonálónk is. Haló, szia!
3: Sziasztok, Imre vagyok.
1: Parancsolj.
3: A kör közepén állok. Az Eddától szeretném kérni.
1: Jó, kinek küldöd?
3: Először is a feleségemnek küldöm, hogy szeretem őt, illetve a két legjobb barátomnak, Balázsnak és Öcsinek, hogy ők is hallgassák szeretettel.

0: Jazz FM, a mai kívánság műsorral. Nagyon sűrű az élet ma is erre mi felénk, hála önöknek. Folyamatosan jönnek a kérések, de hát ezt szeretjük, amikor nem unatkozunk, hanem pörgés van. Ági például a kislányának küldi Juanes slágerét, ja, majd a La Camisa Nera, egy kis latinos hangulat. Előtte Ed Sheerantől az Azizám, ezt Réka kérte, és a tesójának küldi. A következő telefonálunk pedig majd elmondja saját maga, hogy miben segítettünk neki. Haló!
1: Jó napot kívánok! Szeretném kérni a kívánságműsorba a Nagy Bogitól, a
2: Jó leszek
1: újra, a kisunokám szeretné meghallgatni, mert nagyon szereti ezt a számot, Fannimira, Hajdúszovátról.
0: Nagy Bogi a kisunokának.
1: Igen.
0: Rendben Nagy van.
1: Köszönjük szépen, gyere, mondjuk, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszi, hello.
1: Mindenkinek, aki még szereti, és nektek is.
0: Köszönjük.
1: Mindig a beszélemet hallgatjuk. Köszönjük szépen.
0: Enélkül nincs is kívánságműsor mostanában. Nagy Bogi és Dess, és ha jól leszek újra, szerintem per pillanat a legnagyobb magyar sláger.

0: defunto.
1: A Best FM-et és a mai kívánság műsort hallgatják. Hát 5 perc alá volt 3-4-7. Most már azért sietős, pörgetnünk kell, hogy minél több minden beleférjen még a ma estébe. Például...
2: Ja, Ernő vagyok. Hát én egy régebbi zenét kérek, ha lehet.
1: Hogy ne lehetne, mi legyen az?
2: DJ Sammy-től a Heaven-t.
1: Ah, jó, oké. Okay.
2: Mindenkinek, aki szereti az ilyen régi pörgő zenéket.
1: Megbeszéltük, hamarosan jön.
2: Köszi.
1: Oké. Okay. Előtte a Coldplay és az Adventure of a Lifetime. Dóri saját magának kérte a tanuláshoz. Hát igen, elkezdődött az iskola. És még valaki a vonalban.
3: Én abban kívánok, hogy egy zenét szeretnék írni. Rokóra szeretném küldeni.
4: A BMW-be.
3: A BMW-be, hogy jó munkát, és az inától a hotot.
1: Oké, okay, rendben van. Köszi.
3: Köszi szépen, jó munkát. Szia, szia. Go!

0: 104.6-on. Ez volt DJ Sammy. Mennyi időnk maradt még a mai kívánságműsorból? Semmi. A mai kívánságműsor elfogyott, holnap majd hozzunk egy újat, addig is maradjanak a Best FM-mel. Lesz még mit hallgatni ma este, hiszen szerda van, úgyhogy 8 órakor indul majd az Eurotop 40. Én pedig indulok haza. Csáó mindenkinek!
1: Több mint 30 ezer debreceni diáknak kezdődött meg az új tanév. A hazai kertészeteket is érinti a klímaváltozás. 14 hektáron pusztított a tűz Hajdú hadháznál. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 30 ezer általános és középiskolás diák számára kezdődött meg kedden a 2026-27-es tanév Debrecenben. Az iskolákban több mint 1200 kisgyermek lépte át első alkalommal az iskola kapuját. A tanévnyitó napján országszerte újra megteltek a tanintézmények, a diákok és a pedagógusok pedig megkezdték a munkát. Debrecenben is fokozott figyelem kísérte az iskola kezdést, hiszen az utak és a közösségi közlekedés által is nagyobb forgalmat bonyolítottak le. A Szobosztói úti általános iskolában például több mint 450 tanulónak csengettek be, közülük több mint 50-en most kezdték meg az első osztályos tanulmányaikat. Számolt be róla a dehir.hu. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
3: A zöldföldek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
1: Mintegy 14 hektáron pusztította a tűz a napokban Hajdú hadház külterületén az Epres utca végében, írja haon.hu. A lángok egy körülbelül 4 hektáros búzatarlón csaptak fel, majd átterjedtek egy akácerdő lombkoronájára is, miközben lakóházakat is veszélyeztettek. A tűz megfékezéséhez több település hivatásos tűzoltóit riasztották. Hajdúböszörményi, debreceni, adonyi, hajdúnánási és nyíregyházi egységek dolgoztak a lángok megfékezésén. Több oldalról vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották a tüzet. Az erdészet saját erőgéppel körbetárcsázta a területet, a honvédség pedig vízszállítóval segítette a munkát. A tüzet végül körülhatárolták és eloltották, az utómunkálatok azonban még elhúzódtak. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiarban a következő napokban. Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Jól halad a tehermentesítő út építése, ismét felmérik a balatoni bringa körállapotát. Közel 200 diák kezdte meg a tanévet a debreceni kadétképzőben. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Jó ütemben halad a debreceni tehermentesítő út építése, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás keretében a Domokos-Márton út folytatásaként olyan új útszakasz készül, amely a 354-es és a 33-as számú főutakat köti majd össze. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy csökkentse a Debrecenben áthaladó forgalom terhelését, és javítsa a város északnyugati részének közlekedési kapcsolatait. A beruházás részeként a Domokos-Márton út és a 354-es főút találkozásánál külön szintű csomópont is épül. A fejlesztés jelentős előrelépés jelenthet a város közlekedésében, hiszen az új kapcsolat révén a forgalom egy része elkerülheti a jelenlegi, nagyobb terhelésű útvonalakat. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
4: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
3: Közel 200 diák kezdte meg az új tanévet a debreceni Kratokvil Károly Honvéd középiskolában és kollégiumban. Számolt be róla a Dehír. Az első iskolai nap ezúttal is hagyományőrzőkkel és zászlóvivőkkel kezdődött. A kadétképzésben résztvevő fiatalok az általános közismereti tantárgyak mellett katonai jellegű képzésben és közösségi programokban is részt vesznek. Az intézmény célja, hogy a honvédelmi értékek közvetítése mellett olyan tudást és szemléletet adjon a fiataloknak, amelyet későbbi tanulmányaik és pályaválasztásuk során is hasznosíthatnak. Az új tanév megkezdésével tehát ismét benépesül az intézmény, ahol az első nap ünnepélyes keretek között zajlott. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk majd Hajdúbiharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely esőzápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.
0: A hírek után
2: indul!
5: Are you ready?
2: Visszaszámlálás 40-től euró.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Új belépő az Eurotop 40-ben. A 36.

0: kicsürészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40.
0: A 35.

Phil Collins egy apró hirdetés útján került a Genesisben, aminek először dobosa, majd később frontembere lett. Szólóban is sikeres volt, 7 Grammy díjat kapott, és több százmillió lemezt adott el pályája során. 1999-ben a Tarzan című rajzfilmhez írott You'll Be My Heart című dala 19 hétig vezette a listákat Amerikában, és megkapta az Oscar díjat is a legjobb eredeti filmdal kategóriában. A folytatásban egy Velsz énekesnő Jem érkezik, akinek dalában hallhatunk majd egy részletet, a Swingle Sisters egy 1963-as Bach feldolgozásából, és talán ennek köszönhetően a dal Jem legsikeresebb kislemezdala lett. Érkezzen tehát 2012-ből a D.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 31.

Ágnes Manila dalát, a Valaki mást hallottuk itt az Eurotop 40-ben, akinek pályafutása 98-ban indult, és 2005-ig volt termékenyen jelen a hazai zenei életben. Az Ágnes Manila nével jelzett zenei időszak olyan listavezető slágereket adott az országnak, mint például az Örök nyár, a Most jó, a Bármerre jársz, vagy éppen a Deja vu, amelyeket a mai napig is játszanak a rádiók. A debreceni tangcsapda már a 90-es években is sztárzenekarnak számított, az igazi mainstream áttörést viszont egy 99-es kislemez, a Mennyország Tóris hozta meg számukra. Szóljon itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben, az Adjon az ég című daluk.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
1: Eurotop 40. A 28.

0: Eurotop 40. Eurotop 40. Új kuratórium a Debreceni Egyetem élén. Megnövekedett forgalom, figyelmeztetnek a rendőrök. A nyarat búcsúztatták Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megújult a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma, számolt be róla az uindep.hu. Az új testület elnöke az általános orvostudományi kar korábbi dékánja Mátyus László lett. A változás szeptember 1-től lépett életbe. Az új kuratórium tagjai között több az egyetemhez és a gazdasági élethez kötődő szakember is helyet kapott. Szűcs Edit Gizella, a műszaki kar korábbi dékánja, Radósz László egyetemi docens, a mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar növényvédelmi intézetének oktatója, Istvánpé Zoltán ügyvéd, illetve Tóth Judit történész. A portál rámutatott arra is, a fenntartó alapítványok az országgyűlés korábbi döntése szerint, a tervek szerint 2027 nyarán megszűnnek. A Debreceni Egyetem fenntartói jogait ezt követően új rendszerben rendezhetik majd. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Immár országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta a rádiónak Dávid Mónika, rendőralezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
0: Nagy érdeklődés mellett búcsúztatták a nyarat Hajdúszoboszlón, számolt be róla a haon.hu. A Szent István Parkban nyárzáró estet rendeztek, amelyre rengetegen látogattak ki. A szabadtéri programon Ábrányi Miklós idézte fel a 70-es, 80-as és 90-es évek legnagyobb hazai és nemzetközi slágereit. A közönséget ismerős dallamok és igazi nyárvégi hangulat várta, így a rendezvény méltó lezárása volt az idei nyári programsorozatnak. A szervezők a nyárvégi időszakban egy olyan közösségi programmal készültek, amelyen a különböző korosztályok együtt búcsúztathatták a vakációt. Még marad a melegebb idő egyelőre Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvítve fordulhat elő térségünkben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
4: Egy kontinens.
5: Egy slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
7: Európa 40.
8: A 27.

Cyndi Lauper, imént hallod a lát a Time After Time-ot 2000-ben a Rolling Stone magazin és az MTV beválasztotta minden idők 100 legjobb popdala közé. A kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, melegjogi aktivista, azon kevés előadó művészek egyike, akiknek Grammy, Emmy és Tony díja is van. Cyndi Lauper legnagyobb sikereit a 80-as években ért el. A könnyű zene történetében ő volt az első olyan előadó, akinek egy nagy lemezéről kislemez formájában 4 dal is felkerült az amerikai slágerlisták első 5 helyére. Ezt a rekordját azóta sem döntötte meg egyetlen női előadó sem. A népszerű amerikai zenekar, a Red Hot Chili Peppers az évtizedek során számos alkalommal bebizonyította, hogy a rock és a funk elemei nagyon is jól megférnek egymás mellett. A most következő Other Side egy nagyon komoly dal lett, amely a banda régi gitárosáról, Hélas Szlovákról szól, aki heroin túladagolásban halt meg 1988-ban. A videóklipet egy régi fekete-fehér német horrorfilm iklette, a dal pedig már is meghallgatjuk itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

a te rádiód. Ez a Best FM. Eurotop 40.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 19.

0: egy újabb topsláger.
1: Újabb topsláger.
2: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Eurotop 40.

0: valami Amerika!
1: 2002. januárjában Herendi Gábor filmrendező felkérte a Bombon zenekart, hogy írjanak főcímdalt a Valami Amerika című filméhez, akik az azonos című albumért meg is kapják a harmadik aranylemezüket. Emlékezetes volt például a Kútfejek, illetve a Bakerman című filmhez írt számuk is. A folytatásban is maradunk a filmzenéknél, méghozzá az Egy szoknya, egy nadrág című film betétdala érkezik, amelynek eredetie az 1943-ban Latabár Kálmán főszereplésével készült film, amelynek remékjében olyan hazai közönségkedvencek játszottak, mint például Rudolf Péter, Bajor Imre, Kern András, vagy éppen Oroszlán Szonya, akinek a Back to Black-es Bebével közös dala, a Micsoda nő ez a férfi, a hazai rádiók egyik legtöbbet játszott magyar felvétel.

Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 16.

0: 30 ezer debreceni diáknak kezdődött meg az új tanév. A hazai kertészeteket is érinti a klímaváltozás. 14 hektáron pusztított a tűz Hajdúhatháznál. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 30 ezer általános és középiskolás diák számára kezdődött meg kedden a 2026-27-es tanév Debrecenben. Az iskolákban több mint 1200 kisgyermek lépte át első alkalommal az iskola kapuját. A tanévnyitó napján országszerte újra megteltek a tanintézmények, a diákok és a pedagógusok pedig megkezdték a munkát. Debrecenben is fokozott figyelem kísérte az iskola kezdést, hiszen az utak és a közösségi közlekedés által is nagyobb forgalmat bonyolítottak le. A Szobosztói úti általános iskolában például több mint 450 tanulónak csengettek be, közülük több mint 50-en most kezdték meg az első osztályos tanulmányaikat, számolt be róla a dehir.hu. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld felületek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra, így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
0: Mintegy 14 hektáron pusztított a tűz a napokban Hajdúhatház külterületén az Epres utca végében, írja haon.hu. A lángok egy körülbelül 4 hektáros búzatarlón csaptak fel, majd átterjedtek egy akácerdő lombkoronájára is, miközben lakóházakat is veszélyeztettek. A tűz megfékezéséhez több település hivatásos tűzoltóit riasztották. Hajdúböszörményi, debreceni, adonyi, hajdúnánási és nyíregyházi egységek dolgoztak a lángok megfékezésén. Több oldalról vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották a tüzet. Az erdészet saját erőgéppel körbetárcsázta a területet, a honvédség pedig vízszállítóval segítette a munkát. A tüzet végül körülhatárolták és eloltották, az utómunkálatok azonban még elhúzódtak. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban. Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
4: egy kontinens.
5: Egy slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
7: Európa 40.
8: A 14.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 13.

0: vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 10

Az amerikai énekesnő Pink sok-sok év együttjárás után hozzáment a motocross versenyző Kerry Harthoz, akivel végül a sok szakítás után mégiscsak sikerült megmentenie házasságát. Az időközben elválások azonban megiklették az énekesnőt Pinket, erről szólt az imént hallott Blow Me című dala is. A Blondie nevű rock együttes házatájára érkezünk a következő percekben. Az együttes egyik leghíresebb és legsikeresebb dalát, a Heart of Glass-t eredetileg 1975-ben vették fel, sokkal lassabb stílusban, reggae és blues árnyalatokkal, majd 1978-ban újra felvették, inkább rock-orientált hangzással, és rögtön listavezető lett Angliában és Amerikában is. Hallgassuk meg tehát együtt Blondie Heart of Glass című dalát itt a Best FM-en, amely elhangzott az Éjszaka Urai című thriller egy jelenetében.

0: Fel, táncolj még!
1: Négy arany, két platina és egy gyémánt lemezre büszkélkedhető hip-hop-boy zenét Magyarország egykori kedvencei között. A fiúk előbb halott Ma éjjel táncolnék című sikere pedig a My Fair Lady Musical híres Betty dalának feldolgozásaként született. A TNT egykori frontembere Dobrádi Ákos nemrég egy interjúban elárulta, hogy két része volt a zenekar időszakának. Az első korszak 96-tól 2005-ig tartott, majd 5-6 év szünet után 2011-ben egy teltházas arena koncert erejéig álltak össze újra, és ünnepeltek a rajongókkal együtt. Dobrádi Ákos az Eurotop 40-ben viszont most egyedül érkezik a Fekete Gyémánt című dalával.

0: Hey, it's David Guetta.
1: Miley Cyrus.
2: Ed Sheeran.
3: Charlie Puth.
4: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40 től Európa kedvencéi.
5: Tizedik ezen a héten. Bibi Rexha. Ez a New Religion. Kilencedik lett.
6: Egy török klub kedvenc. Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe.
5: Nyolcadik lett.
6: Olivia Dean újdonsága.
5: Hetedik ezen a héten.
6: A nyár egyik slágere az Another nevű holland elektronikus zenész párostól, a Talk to You.
5: Hatodik.
6: A dal, ami a klubokban most a legnagyobbat szól, You Girl és a Move into the Sun.
5: Ötödik.
6: A Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula. Egy háromfős alternatív rockbanda, a Temper City és a Self-Aware.
5: Harmadik ezen a héten.
6: Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missin' No It All.
5: Második lett.
6: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
1: Heti lista vezetője.
4: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
1: Shakira
6: és a VB hivatalos dala a

0: és rutinás.
1: Slágerlista.
0: Slágerlista. Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Dorina nevű hallgatóinkat! A Dorina görög eredetű, ritka női név, a Dorottya több nyelvben használatos kicsinyítőképzős változata, jelentése Isten ajándéka. A név egyik legismertebb tulajdonosa, Galambos Dorina énekesnő, megasztáros, a másik pedig önkedves Dorina, aki most a rádiót hallgat.

Thank you.

0: lett, amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
2: A város hangja.